0: 27-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégse.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanót a Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: I'm here to fix our wrongs. Alright. Come on. Right here. Right now.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandár Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió.
1: Még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újrafogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-t, ön Vörös Nandi köszönti önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, és hogyha van kedvük, a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy esetleg a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, de írhatnak nekünk a Facebookon is, facebook.com/cegledradio, persze ékezetek nélkül, és gyerekeskedünk a mai napon, a kérdésünk ugyanis egy teljesen új témakör, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Szerintem ez egy mókás adás lesz, de majd meglátjuk, és mielőtt belevágnánk és jönnének az üzenetek, nézzük meg kicsit anatómiailag, hogy hogyan is fejlődik a gyermek beszéde. A gyermek első kommunikációs csatornája a sírás. A négyféle sírás típust megismerve, melyek a fájdalom, éhség, kellemetlenség és unalom, a szülő egyre magabiztosabban viszonyul a gyermekéhez, hiszen felismerve a szükségletét, megfelelően tudja kielégíteni a baba igényeit. A 2 hónapos korban megjelenő gagyogás általában az elégedettséggel együtt járó hangkiadás, a gurgulázás, cuppogtatás olyan hangképzések, amelyek már bizonyos szervek fokozott használatát is igénylik. 6-8 hónapos korban elkezdődik az utánzásos hangadás, ami azt jelenti, hogy sok kicsi megpróbálkozik olyan hang kiadásával, amit a felnőtt kiemel számára, magánhangzók közül az AA, és a mással hangzók közül pedig az ajak hangok, mint a M, B, P a legjellemzőbbek. 8-10 hónapos kor között kezdődik az értelmetlen szótagok kiejtése, ami egyfajta próbálkozás a hangképzésre. Ez már tudatos a gyermek részéről, és a környezetében elhangzó, a figyelmét megragadó szótagjai között válogat. 12 hónapos kortól sok kisgyermek megpróbálkozik egyszerű szavakkal, illetve szótöredékekkel, nem mondja ki teljesen a szót, ettől az időszaktól már globális beszéd értésről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a gyermek az adott szituációban jól értelmezi az elhangzó mondatokat. 1-2 éves kor között megjelennek a tőmondatok, amelyekben általában a ki, mit csinál a főbb tartalom, mondjuk a kutus ugat. És 3 éves kor körül a beszédfejlődés a gondolkodás fejlődésével összekapcsolódva átlép a miért korszakba, a reklámból jól ismerhetjük, de miért, amikor a gyermek képessé válik az egyszerűbb indokok megértésére. Az óvodáskorú gyermek gondolkodás fejlődése hozza magával, hogy a beszédben indokol, tanakodik és megoldásokat eszel ki, akár saját magának is. Előfordulhat azonban, hogy a hangképzése nem fejlődik olyan ütemben, ahogy a szülők várnák, és bizony maradnak rosszul ejtett betűk, érthetetlen szavak. És hát egy kicsit erről is fog szólni a műsorunk, hogy melyek azok az összekeveredések, amik hát mókás szituációkat okoztak a gyerek fejlődése során. Persze itt ezen a ponton el kell mondani, hogy ha egy bizonyos idő után még mindig nem fejlődött ki jól egy hangzó, akkor érdemes logopédushoz fordulni, de nem feltétlenül. Ezt minden szülő maga szerintem el tudja dönteni, jó esetben legalábbis. És hát egy humorista, Ács Fruzsi jut eszembe, aki a zöld, vagyis hát ahogy ő mondja, zűd szóval csinál egy viccesebb jelenetet, és hát igen, nem fog úgy maradni a gyerek, nincs olyan felnőtt, aki a valamelyik meetingen a zűd szót használná a zöld helyett, vagy lehet legalábbis 99%-a, mert ezeket kinövik a gyerekek. De lássuk, hogy a kedves ceglédi hallgatóknak milyen kalandjaik voltak ezen a téren, mely szavakat ejtette másképp a gyerek. 0635-92-92-5-ös, a dalok után már is indulunk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Megvertünk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Szépen. A szemüveg annó a fiamnál szemnünű volt, most a lányom műműnek hívja. A pók a szkóp, a puki a szkupi, a lufi az ufi, a nyuszi az uszi, a labda abda, és a lábi az meg ábgyi. Imádom, mikor még nem tudnak rendesen beszélni, írja nekünk Alexandra. Hát igen, ezek nagyon jók mindegyik, és sokszor csak így kicserél a betűket, mint a póknál a kóp. Bocsánat, hogy néha elakadok, csak próbálom jól felismerni a rosszul írt vagy rosszul ejtett szavakat, és néha zavarba jön az agyam, mikor így be kell olvasnom őket, de azért nagyrészt sikerült, köszönjük Alexandrának is. Dorottya azt írja, kisfiam több nyelvet használ, ezért például magyarban nem tud mindig jó ragozni, kedvencem, mikor nem azt mondja, hogy valaminek a szeme lába, hanem személye lábája. Ez is nagyon jó, ilyenek is vannak nálunk, hát most azért a mi családunkban elég sok a kicsi, és pont ezért gyakorlatilag úgy vagyunk, hogy hát rengeteg dolgot kell így észben tartani egyszerre, hogy melyik gyerek mit, hogy használ, és meg kell értenünk a felcserélt betűket, meg ilyesmi, úgyhogy nem egyszerű a dolog, hogy kinél van egy K betű felcserélve valami mással, és akkor így figyelni kell nagyon, hogy mindent megértsünk, amit a gyerek kommunikálni akar, és persze az is fontos, hogy a kijavításokat sem kell túlzásba vinni, ahogy az elején a zűddel elmondtuk, hogy az nem fog zűd maradni, ami még nagyon érdekes szerintem, ez a kicsit tájszólásos, olyan a mélységét mutatja meg a magyar nyelvnek és az épségét is szerintem, mikor az A hang helyett például A-t mondanak, és kicsit, hát most nem tudom szebben mondani, kicsit ilyen tájszólásosan beszélnek a gyerekek, és az őről például lemarad az ékezet, és akkor ót mond helyette, és ezek annyira szépek, és annyira érdekes, hogy aztán mégis ki tudnak fejlődni ezek a betűk. A kicsit megbonyolított ó betűből egyszer csak ő lesz, és ez szerintem csodálatos. Nelly annyit írt nekünk, hogy szavatossági helyett zamatossági idő, amúgy ez még jobban is hangzik. Egyébként tényleg ezt indítványoznám, hogy bevezessék, meddig jó a zamatossága. Bogi pedig azt írja nekünk, hogy Fosőr bácsi, lehetőleg a buszsofőr közelében ejti ki, már 9 éves, nem így mondja, vagyis de szándékosan, és nem a buszon. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és kedves hallgatók, ha van önöknek is ilyenem, tehát olyan szó, amit másképpen ejtett a gyerek, azt elküldhetik a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, néhány zene, és folytatjuk.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, ezzel foglalkozunk a mai napon, és jönnek is a válaszok szerencsére szép számmal, már is Krisztina üzenetével folytatjuk, a színes ceruzák helyett azt mondta, rajzolca. Szerintem a rajzolca egy csodálatos szó, meg kell tartani és bevezetni, hogy minél többen használják. Veronika azt írja nekünk, hogy sokat járunk erdőbe gombászni, ősszel szarvasbőgést hallgattunk. Kisfiunk annak idején, mikor meglátta a Vigyázz vadveszély táblát, állandóan azt mondta, hogy szarvasbőge tábla, arra van a szarvasbőgés. Azóta 8 éves, de a tábla elnevezése maradt, annak ellenére, hogy már tudja, mit jelent valójában. Hát igen, ezt így kell csinálni, szerintem ez így a helyes, hogy a családokban így honosulnak meg saját szavak, hogyha valami így megmarad, én ezeket nagyon szeretem, szerintem ez tök jó dolog. Csilla írja, hogy mezítláb, azt jelenti, hogy lábujkás, pontosabban így mondja akkor a gyerek, rágógumi, az a gumirácski, és a szemüveg pedig a szemügev. Na, nem egyszerű rosszul felolvasni valamit, és az engem pedig úgy mondja, hogy tégemet. Ez is nagyon jó, ez annyira aranyos ez a tégemet, mert próbálj összerakni azt, amit hát igazából hall, hogy valahogy így ragozunk, így teszünk oda toldalékokat, és a tégemet jött ki abból, hogy engem. Szerintem csodálatos, és a lábújkás is nagyon tetszik a mezitláb helyett. Köszönjük szépen! Claudia üzenete a következő, megpróbálni helyett megtróbálni, a struc az a tut, a tirex az a direx, a távirányító kávirányító, a Máté az Márti, azt egyébként nagyon könnyű félreérteni, mert sokszor szerintem az van, hogy a gyerek, amit bele tud képzelni, hogy hallott, azt hozza vissza. A hamupipőkére azt mondja Claudia esetében a gyermek, hogy hamika pőpe, a sminkelő az pinkelő, a vírus pedig vérus, a polírozás pedig panírozás. Ez az igazi imádom korszak, írja nekünk Claudia. Hát jó sokat írtál, és nagyon köszönjük. Mondom, nekem néha nehezemre esik egy szót rosszul kiejteni itt adásban, de megpróbálkoztam vele, remélem, hogy a végére is értem. Ez a hamupipőke, ami hamika pőpe, ez egyszerűen csodálatos. Itt pont az van, amit az előbb is mondtam, hogy szerintem a gyermek megpróbálja olyan szavakkal, részletekkel, vagy számára értelmezhető dolgokkal föltölteni ezt a szót, hogy hamupipőke, aminek amúgy nincs sok értelme a belegondolásban. Gondolunk, hogy hát, hogy neki ez egy érthető dolog legyen, és abból kijött a hamika pőpe, remek. Már is itt van Szilvia üzenete, a pocsolyát bocsolyának ejti, egy darab ló az ló, annál több ló, az pedig lov. Amikor tüske ment a lábába és sebészetre kellett menni, akkor mi bizony a lábászaton voltunk. Igen, hát hogyha van szemészet, akkor kell, hogy legyen lábászat, ez kicsit olyan, mint a mammográfia és a papográfia. Ne is menjünk bele, hanem inkább menjünk el zenélni, hamarosan tehát újra ezzel a kérdéssel jövünk, melyik szavakat ejtette másképp a gyerek, ha volt ilyen a családban, esetleg ön ejtett rosszul valamit, küldj el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és ha olyat is írnak, ami aztán a családban így maradt, tehát ugyanúgy ejtik, az még nagyobb extra, várjuk szeretettel, hamarosan megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig

0: Hely szavakat ejtette másképpen a gyerek, ez a Cegdét hangja mai kérdése, és úgy tűnik, hogy népszerű a témánk, jönnek a válaszok bőven, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy az e-mail címünkön a kívánságkukac@ceglirádió.hu-n. Zsanett azt írja, hogy a limonádét limondárénak hívta, benne van a limon, úgyhogy igazából az szinte már tökéletes, és kicsit izgalmasabbá tette a szót. Ezek a baba szavai voltak, de azóta is így hívjuk itthon, nadrág egyelő zsázsa, innivaló pedig szisza. A térd szót nehezen ejtette, sokáig fájdalmasnak hívta a térdet. Itt név nincsen az üzenetnél, de igazából nem is nagy probléma. A lényeg, hogy megkaptuk, és ilyen szó nálunk is volt, ami teljesen indokolatlan, mint a nadrágnál a zsázsa, hogy például a cumit hívta az egyik rokonom biúnak. A cumi az a biú volt, és így nem értettük, hogy hogyan jött ez, de vannak ilyenek is. Dia azt írta, hogy Ford Mustár. Hát igen, a Mustangnak nincs sok értelme egy gyerek szempontjából, de a Ford Mustárnak igenis, hogy van, úgyhogy akkor kapott egy ilyen nevet. Reni azt írja, csodálatos, hogy félelmeztő. Ez a félelmetes és az ijesztő egyben. Hát igen, ez nagyon félelmeztő dolog, úgyhogy én ezt meg tudom érteni, hogy ne találnak ki a gyerek új szavakat. A lapír, a pap és a papír keveréke, ezt Kittitől kaptuk, tökéletes gyermeki zsenialitás. Zsankával folytatjuk, groffali a brokkoli, a gonda a gomba, a mákos gubanc a mákos guba, ő volt a fiam, ondóság, az volt az újdonság, ezt unokahúgom mondta, azóta sokszor én is ezt mondom az új dolgokra, hogy ez ondóság. Hát igen, nagyon tetszik, ne menjünk ebbe jobban bele, azt mondom. Renáta írja, hogy bicikli, oiszi, palacsinta, otinta. Fogalmam sincs, mi az óbetű rajongás. Hát igen, valaki mindig óbetűvel kezd, ő így tudta helyettesíteni a számára nehezen kiejthető betűket, és igazából teljesen rendben van, megtanultátok. Ha ő nem tanul meg valamit, majd a szülő megtanulja, ez szerintem így működik a legjobban. Bernadett írja, hogy már nagyobb, de volt néhány gyöncem, például a punki volt a krumpli, a bigaó volt a pillangó, és a nefüti volt a, kitalálják, napszemüveg. Nefüti. Miért ne lehetne nefüti? Anna írja, hogy címke helyett cinke, Judit írja, hogy delemicsó volt a paradicsom, noggi a zokni, és hálindó a hálóing. Igen, rengeteg olyan volt nekem is gyerekkoromban, hogy néztem mondjuk valamilyen mesét, mondjuk az Őslények országát, hát ha valakinek sokat mond, és mivel mondjuk olyan nevek voltak, amit én nem ismertem, Sara például az egyik, azt hiszem, hogy a Triceratopsnak volt Sara a neve benne, akkor ha nem volt tiszta, hogy pontosan az micsoda, akkor kipótoltam magyar szavakkal, és hát ki lehet találni, hogy a Sara szóból én mire gondoltam, de mindegy, a lényeg az, hogy igen, ezeket így valahogy pótolgatjuk, és kiegészítjük, szerintem ez nagyon izgalmas korszak. De legyen bármilyen izgalmas is, ez az óra véget ért, kedves hallgatók, de még van egy teljes órán kezdel a kérdéssel, mely szavakat ejtette másképp a gyerek? Hamarosan a hírek és a zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol érdekes, viccesen ejtett szavakat keresünk. Pontosabban a kérdés, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. Itt küldhetik el, ha van kedvük, a helyesen vagy éppen helytelenül ejtett szavakat. És már is megyünk tovább Dórival, aki azt írja, kicsit koncentrálnom kell, Fantakafikus. Ez a fantasztikus szó volt a gyereknél, szerintem nehezebb kimondani, fantakafikus, mint az, hogy fantasztikus, de hogyha neki így ment jól, akkor így ment, és családi legenda lett belőle, gondolom én, mert hát ez egy ilyen szó tényleg mindenképpen meg kell tartani. S. Antalné azt írja nekünk, hogy nem lefénykész, azaz ne fényképezd le, Bikatölcsnél, ez a tölcséres vagyi, Obi az Ovi, Pipikaj a Pipike, és Tapibó a strapabíró. Nem is tudom, hogy a strapabíró szót használtam mondjuk 10 éves korom előtt, de a tapabí az egy remek megoldás rá, köszönjük szépen. Balázs írja nekünk, hogy kiszületik, volt a megszületik nálunk hónapokon keresztül. Végül is igen, hát kifelé jön az a gyerek, szóval inkább kiszületnie kéne, mint megszületni. Egyesek szerint leszületni kell, de nem tudom, ez a kiszületik nekem szimpatikus. Jakab Melinda írja, hogy kukocika, ez volt a kukorica, szipszkebogyó, a csipkebogyó, gommanó, a gumimatrac, és a hió tütű, az a nínó tütű, vagyis tűzoltó autó. A nínót nem tudta kiejteni, helyette hiózott, ezzel szerintem semmi baj nincs, és lehet, hogy a hióz még jobban is hangzik. Igazából, hogyha hangutánozni akarunk, a hió, az még talán jobb is, mint a nínó. Mindegy, ne menjünk bele jobban, menjünk inkább tovább Vivian üzenetével. Kisfiam azt mondta a távirányítóra, hogy távinyító, és a héjája, hogy a kenyér héja. Én ezt szerintem teljes mértékben megértem, ez kicsit olyan, mint a vakondokok, hogy kicsit belekavarodik a gyerek abba, hogy hány szóltak toldalék rag kell még oda. Héjája, a kenyérnek a héjája. Nagyon jó, folytatódik az üzenet. Hugom, mikor kicsi volt, a szénabálára azt mondta, hogy köpec, azóta is a családban maradt. Öcsém a helikoptert mondta úgy, hogy helikopáter. Azt nagyon sokan ejtik így szerintem, de ettől még teljesen jó, hogy leírtad nekünk. Köszönjük szépen, és nem jutott volna eszembe magamtól. Mária a következő, már 22, de voltak vicces megjegyzései, mint például a fejünge, ez volt a szemüveg, a garázsló a varázsló, és az őzbambi, ez volt az őzike. Szerintem az őzbambi az nagyon cuki, és zárjuk az üzenetet cicimackóval, amit egyébként Krisztina küldött nekünk, nyilvánvalóan micimackóról van szó, de egy kicsit, hogy mondjam, pikánsabb verzióban. Köszönjük szépen, kedves hallgatók, és hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja a kérdéssel, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Első alkalommal foglalkozik a Cegdét hangja ezzel a kérdéssel, de biztosan nem utolsó alkalommal, mert rengeteg válaszunk van, úgyhogy lesz folytatás. Senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele a mai adásba, de azért igyekszünk minél többet beszorítani. Már is itt van Enikő üzenete, aki azt írja, hogy csap-csap, nálunk a papucsot jelentette. Egyébként van, ahol flip-flopnak hívják a papucsot, pont azért, mert ilyen hangutánzó, és a csap-csap is szerintem teljesen helyes leírás a papucsra. Regina azt írja, hogy a lábúj nálunk talpúj volt, imádtuk. Teljesen jó, igazából igen, a talpúj. Nekem van, logikus. Aztán itt van Viktória üzenete, allergiás, az nálunk energiás volt. Hát igen, nem feltétlenül energiája van olyankor az embernek, de lehet, hogy az is. Enikő válasza, goffáj volt a kolbász. Na ez mondjuk meglepő, ilyen verziót még nem hallottam, de nagyon cuki. Reni azt írja, hogy picő volt a cipő, pikukkad volt a kipukkad, vigyorogva mondja, tudja, hogy nem jó, de ő így szereti, 2,5 éves, bezzeg a ventilátort, meg a tűzoltó autót, ki tudja mondani, és a kipukkad az akkor is pikukkad marad, nem egyszerű felolvasni, higgyék el a kedves hallgatók, de igyekszem, nagyon igyekszem. Köszönjük szépen! Rebeka írja a következőt, tányivájító, ez a távirányító, kerti csóka, azaz articsóka, és leöltözök, nálunk a levetközök. Teljesen logikus ez is, leöltözök, hiszen egyszer fölöltözött, most leöltözik. Nikolett azt írja, hogy diabétesz helyett diabédnesz. Nem egyszerű ez sem, de sikerült. Kedvencem a helikopter helyett epki. Meglepő, de igen, hát több betű is stimmel, csak kicsit rövidített rajta. Niki a következő, szép az szépi, főbíró, fölöbölö, a denevér az devenér, a dinoszaurusz pedig Dinisararusz.

0: az adott mással hangzó mellé, és a nektek az pont ilyen, miért ne értetné a gyerek úgy, hogy neketek-e, úgyhogy Ivet, szerintem ez teljesen jó. A gemes papucsot már nem értem annyira, ez a game kapos lenne, ezek most a legújabbak, írta nekünk Ivet, és nagyon szépen köszönjük. Nézzünk még egyet, Alexandra írja, hogy anya papucsája. Ugyanaz, a dupla ragozás, anya papucsája, csodálatos. És ha vannak még ilyenek, akár önöknek, akár rokonságban, akár gyermeküknél, vagy önök mondtak hasonlót, akkor elküldhetik a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Várjuk nagy-nagy szeretettel!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglid Rádióban!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Furcsán vagy másképpen kiejtett gyermeki szavakról szól a mai Ceglét hangja. Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Pontosabban itt tettem fel a kérdést. 0635 92 92 5-ös kívánság@ceglidradio.hu. Jöhetnek még bőven, bár úgy tűnik, hogy senki... pontosabban újrakezdem. Úgy tűnik, hogy nem fog mindenki beleférni, mert a műsoridőnk véges, sok üzenetünk van viszont, ezért majd valamikor lesz egy folytatás, nem a holnapi napon, de majd egy másik napon folytatjuk majd ezt a kérdéskört, de addig is, akik már elküldték, igyekezzünk minél többet sorra keríteni belőlük. Klárival megyünk tovább, az inkább nálunk impák. Aztán itt van Georgina, a légy nálunk Zizi. Szerintem ez teljesen érthető, hiszen zizeg, zümmög és hangutánzással oldotta meg a gyerek, úgyhogy Zizi. Nagyon szeret doktorosat játszani, a gyermek Kokó néninek hívja a doktornénit, ezt Reginától kaptuk, de végül is, ha belegondolunk, nem véletlenül hívják az angol szász nyelvekben drognak a gyógyszereket. Na mindegy, Kokó nénitől búcsúzzunk el, megyünk tovább. Vanda a következő, Simmi volt a szőlő, Bingo volt a Bing, gondolom a Nyuszi a meséből, a ló pedig Gigi. Szerintem ez teljesen jó, a vonat is sokszor sihuhu, a kutya meg vau-vau, miért ne lehetne a ló Gigi. Aztán itt van Nicolette üzenete, tiém, így mondja a lányom, hogy enyém. Teljesen logikus, én csodálom a gyermeki kreativitást, úgyhogy ez szerintem tök jó. Bubbá, nálunk a buborék, írja nekünk Miklós, teljesen jó megoldás. Az unokahúgom azt mondta, hogy okinós tortát kér. Ja, és van egy unikorn is ilyen emoji az üzenet végén. Tehát ukinós torta, azaz unikornisos torta. Hát igen, van, hogy a kedvenc állatunk, vagy csodás mesebeli lényünk nevét még nem tudjuk kiejteni, de attól még az a kedvencünk, csak hát egyszerűen túl nehéz szóval írják körül az unikornist. Erről nem a gyerek tehet, úgyhogy megoldotta azzal, hogy ukinós. A műhely helyett műmelyet mond a gyermekem, írja nekünk Betty, szerintem ez is nagyon jó, és a galacsintúró Dorináéknál ganacsítúnyó, ha jól mondom, ganacsítúnyó, igen. A távirányító pedig távinyátó. Aha, ott is pár betű kimaradt, egyszerűsített a gyerek, de azóta már mindent kimond helyesen, viszont ezekre mindig emlékezni fogunk, tehát írta Dorina az üzenetében, és szerintem ez így is helyes, ha már ilyen szavak születtek, akkor hát, és amúgy a már majdnem felnőtt gyermek orra áll dörgölni, és jó ezeket a sztorikat, hogy mikor és mit és hogyan ejtett, igen, szerintem ezek csodálatos dolgok. Anna Bella a következő, a cumi nálunk já-já, a zsoltika, az zsoltita, és az pedig az. A mondom ráadásul mogyom. Mogyom, zsoltika nem adta az jáját ide. Most összeraktam nektek egy mondatot, ami nagyjából az lehetett, hogy mondom, hogy zsoltika nem adta ide a cumiját. De lehet, hogy aztán összekevertem a dolgokat, mindegy, nem próbálkozok többet ilyennel, ígérem, viszont azt elmondom, hogy hamarosan még egy blokkal visszajövünk, addig is zene, tartsanak velünk, mindjárt folytatódik a Ceglét. Ceglét Rádió! 92.5.

El is érkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A kérdésünk nem volt más, mint hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. 0635 925 925, ez az SMS számunk. Már ne küldjenek túl sok üzenetet, ha csak nem, meg lesznek elégedve azzal is, hogy a következő ezzel a témával foglalkozó adásban kerülnek csak sorra, mert rengeteg üzenetünk van, és az e-mail címet is elmondom, kívánság@cegledradio.hu. De lássuk, ki fér még bele a mai adásba, és mondom, senki ne aggódjon, aki esetleg nem fér bele, a folytatásban majd mindenképpen lesz helye, csak nem a holnapi, hanem egy másik napon valamikor. Timi azt írja, hogy az avokádó az abia-bio. Igen, hát ezt így könnyebb, ez tény. Aztán itt van Eszter üzenete, hajgumi helyett hajmugi, logikus. Márta pedig azt írja, hogy tökéntes, azóta így használjuk mi is a tökéletest. Hát szerintem ennek több értelme van. Ugye két értelmes szó is van benne. Az, hogy a tökén, és az, hogy teles. Szóval ez, ennek így kéne lennie amúgy is a nyelvünkben, az, hogy valaki a tökéletes szót máshogy találta ki, az ne a gyerek hibája legyen, ezt így is kell használni, tökénteles válasz. Köszönjük szépen. A szemügev a szemüveg, a szavics a szivacs, a füzi a fizetés, a buti pedig a boti, a tesó neve. Egyébként ebben van egy kis kritika is, hogyha boti helyett butit mond. A fizut mondja rövidítve füzinek, és így már van értelme a fizetésnek is, bocsánat, összeakadnak nálam is a betűk, és a szavics is tök jó verzió a szivacsra. Vannak ilyen felcserélések, mint a szemügev esetében is, de ezek szerint nagyon-nagyon cukik. Judit írja nekünk, hogy barakck, és távíró a távirányító helyett. Ilyen is volt a családban, aki indokolatlanul rakott be nehéz betűket még a szóba, tehát barakck. Van egy plusz K betű, ő pedig, a rokonom, azt mondta, hogy harcoljunk helyett, hogy harkszoljunk, tehát sokszor mondott a C helyett KS-t, tehát még a saját dolgát nehezítette meg, de mégis neki az úgy könnyebben jött ki, úgyhogy így használta, ő szeretett harkszolni. Persze ez ilyen párnacsatákra meg ilyesmikre vonatkozott, nem valódi harcról beszéltünk, pontosabban harkszorol. No, itt van nekünk B. Dávidné, aki a holnap szót, mármint nem ő, hanem a gyermeke, hómapnak ejti. Tehát az fontos, hogy ne keverjétek, hogy esetleg a következő hónapról beszéle, vagy a holnapról, a holnap elkövetkező napról, melyiket hívja hómapnak, de te azt írod, a holnap, én elhiszem, csak nehogy azt akarja mondani majd, hogy a következő hónapban, tehát augusztus helyett szeptemberben, most mondtam valamit. Itt van Barbara üzenete, aki azt írja, hogy bimbó lett a pimpó. Tehát a bimbó szót használja úgy, mint a pimpó, mert pimpó szavunk is van, és azt is keverheti össze a bimbóval, de azt hiszem, hogy az előbbi megoldás itt a helyes. Végül nézzük Hajnalka üzenetét, akinek a gyermeke a repülőt nemes egyszerűséggel epének hívja. 1 éves és 8 hónapos, írja nekünk Hajni, és hát igen, miért ne lehetne a repülő epe? Azt hiszem, epekedve várjuk a következő adást, ami nem holnap fog következni, pontosabban, de holnap fog következni a következő Cegléd hangja, de mikor újra ezzel a témával foglalkozunk, az nem holnap lesz. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet. Maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval, viszont hallásra! Következzen egy friss!

0: átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt szokás szerint, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Cegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd rádióban.
3: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszárisára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
2: Az időjárásról.
3: Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédel kezdődött, és folytatódik a ceglédiek kedvenceivel. Nem mellesleg július 8-a szerda van, ezzel a nappal is foglalkozok majd egy picit később, de természetesen jönnek majd a szokásos reggeli rovatok, fontos hasznos információk, programajánló lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés, így áll össze a reggeli műszak, no meg a dalok is érkeznek. Például most Elak és BB Rex a közös a Deep in Your Love. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédi!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: these beautiful things that I...
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten is az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: kedves hallgatók, most folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána meg a dalokkal, jön majdnem sokára például Lady Gaga, de itt lesz velünk Tiesto is egy pár perc erejéig. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az zivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszár és Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a műsorvezető beszél. Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, utána, ha minden igaz, Becker Betty jön, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglés!
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5.

0: Hogy mivel indul, kedves hallgatók, a mai reggeli visszak második felvonása? Azonnal megmutatom. Lucky, ez a közös ismerős cím, elszól azonnal a híreket követően, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között, a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
9: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombázza Iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi felleviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlenkezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodat Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja.
3: Az időjárásról.
9: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt a reggeli műszaka jó reggelt Ceglét. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig alapszemléből kiderül, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglét!
2: Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felülettel egészen pontosan Papa Dimitriou Atina színésznő vallomása szerint a színház és a kihívások éltetik, hiszen addig élünk, amíg van miért küzdenünk, ezt ő nyilatkozta. Bár gyerekként a pszichológia is vonzotta, egy sorsszerű színházi élmény végül a színpad felé terelte. Sikereit nem a törtetésnek, hanem a jóistennek tulajdonítja. Mindeközben otthonában ma is a görög szó és a szeretet dominál. A művész egy magazin legfrissebb számában mesélt részletesen a mindennapjairól és az élet felfogásáról. Hihetetlenül sűrűek a napjait, alig lehet utolérni, honnan a lendület, kérdezte az újságíró. Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madács az ember tragédiájában írja, az élet célja a küzdés maga. Amikor fiatalon színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a jó Istentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk. Engem a színház hajt, és eszem ágában sincs leállni. El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek, és reggel felébredve azon gondolkozok, hogy most a konyha ablakát mossam-e le, vagy a nappaliét. Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzeltél el, kérdezte az újságírója a magazinnak. Erre azt mondta Papa Dimitriou Atina, hogy elsős gimnazista koromig színész akartam lenni, aztán ott elkezdett érdekelni a pszichológia. Már gyerekként észrevettem, hogy az emberek valamiért mindig megtalálnak a problémáikkal. Amit elmondanak, azt senkinek sem pletykálom tovább. Mindig van a tarsajomban egy jó mondat, egy vicc vagy egy dal, amivel helyrehozom a lelküket. Negyedikes koromban aztán megtapasztaltam, hogy a véletlen nem más, mint az Isten inkognitóban. Egy váratlan sorsszerűség folytán egy osztálytársam elhívott egy előadásra, amitől padlót fogtam. Úgy tetszett az egész, hogy azonnal feltámad bennem a vágy, megint színésznő akartam lenni. Melyik tulajdonságod vitt téged előre az életben? Kérdezte a magazin újságírója, erre azt mondta a színésznő. Őszintén szóval pont az hiányzik belőlem, ami sokak szerint a legfontosabb. Egyáltalán nem vagyok rámenős. Sosem tudtam könyökölni, vagy magamat előtérbe tolni. Erre a mai napig képtelen vagyok. És sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus. Azt hiszem, a lehetőségeimet inkább a jó Istentől kaptam. Ezt a fajta törtetést biztosan meg lehet tanulni. Ám nekem ez nincs gyomrom, hisz nem ilyen az alaptermészetem, mondta tehát mindezt Papa Dimitriou Atina. Vele készült egy beszélgetés, aki még többre kíváncsi vele kapcsolatban, az kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldala. Sokáig emlékezetes, hatalmas csatában 0-2-ről jutottak tovább az argentinok. Nyilván labdarúgó VB-ről van szó. Végi János ott volt Atlantában, és látta, amint Egyiptom már-már elhitte a csodát. Mindemellett Cristiano Ronaldo búcsúja tartja lázban a világsajtót, hiszen a spanyolok elleni vereséggel eldőlt, hogy világbajnokságon őt már nem látjuk. Címlapsztori két, futball VB 6 oldalon, az újságformátumban, de hát persze a portál is foglalkozik a különböző eseményekkel ide kapcsolódva. Szücs Kornéla a Vojvodinával készül a Ferencváros legyőzésére. Az Európa Liga selejtezőjében csütörtökön rendezik meg a párharc első meccsét, és kétszeres válogatottunk úgy akar Budapestre jönni, hogy csapatánál az előny. Szerinte az újvidékieknek még nem volt ilyen erős csapatuk. Első magyarként a bajnok Eto'o már be is mutatkozott a BL selejtezőjében. Tudósítása a Vikingur Reykjavik elleni összecsapásról a sportújságban és a sportoldalon. Gasper Okor szerint izgalmas kosárlabdázóink vannak. Férfi válogatottunk sikerrel vívta meg a VB selejtező soros szakaszát. Folytatás augusztustól, ráadásul megúsztuk az olimpiai előselejtezőt is. Bobori Balázs interjújában a szlovén mester értékeli a mögöttünk hagyott időszakot. Peptó Zoltán szerint Takás Zsomborból klasszis lesz. Az MBH Bank országúti kerékpáros csapatának szakmai igazgatója szerint nem az a legfontosabb, hogy 4 országos bajnoki aranyérmet is nyert az együttese. Olyan közeget alakította ki, melyben a magyar kerékpárosok otthon érezhetik magukat. A nemzetisport.hu oldal ezzel a csapattal is foglalkozik, meg természetesen az újságformátum is.
0: Szegli!

Telex építőipari KFT szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: 92-tön kedves hallgatók a reggeli műszakot, a Jó reggelt Szegédet folytatjuk reklámokkal, majd a friss információkkal, utána meg a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek a zivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a Párizsi Felleviteli Bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlen kezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata egyszerű kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja.
2: Az időjárásról.
6: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este Hatvég Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan programokat ajánlok, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió.

tengerparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratonja

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik egy óra osszája. A hírek után azonnal játszom Bibi Rexa és David Guetta közösét, a címe I'm Good. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kocz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt EMI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTVA sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is.
3: Az időjárásról.
8: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel-tejával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggel Ceglédet a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk a napi horoszkóppal, a csillagok üzeneteivel. Készülj fel, rázós lehet. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, bár te nem nagyon szereted, ha más akarja megmondani, mit tegyél, ma mégis útmutatást kaphatsz valahonnan az életeddel kapcsolatosan, és lehet, hogy ezúttal érdemes is lenne odafigyelned rá, és megfontolni ennek egyes elemeit. Különösen akkor lehet ez igaz, ha az illető idősebb és tapasztaltabb a témában, mint te. Bika, lehet, hogy egyre gyakrabban merül fel benned mostanában a változás igénye az életed egy bizonyos területén, és arra is komoly esély van, hogy ezzel kapcsolatban ma mérföldkőhöz érkezel. Talán egy választást kínál fel neked az élet, hogy elindulj egy új ösvényen, amely kockázatokkal, de egy sor pozitív változással is járhat. A kérdés az, hogy ez mennyit vagy hajlandó feladni a jelenlegi önmagadból. Ikrek, ma felkeltheti a figyelmedet egy téma vagy egy hír, amely könnyű és nagyon is hihető magyarázatot kínál a világban zajló folyamatokra. Légy azonban óvatos, mert gyakran előfordul, hogy a nagyon sima és kézenfekvő dolgok valójában tévútra visznek. Mindig alaposan járj körül egy témát, mielőtt elhiszel valamit. Rák. Ma intenzív álomból ébredhettél, és ez talán rányomja a bélyegét az egész napodra. Jó esély van arra, hogy vidám gondolatokkal teli volt ez az álom. Itt talán egész nap mindent rózsaszínűnek látsz, még akkor is, ha nem igazán kellene ezt tenned. Légy óvatos, mert nem minden az, aminek elsőre látszik. Oroszlán. Ma egy olyan emberrel hoz össze a sors, aki felkorvásolja benned az érzelmeket, és nem pozitív értelemben. Az természetes, hogyha olyan közegbe keveredsz, amely nagyon különbözik tőled, kellemetlenül érzed magadat, de nem biztos, hogy érdemes mindezt ki is mutatnod. A legjobb, ha most elegánsan távozol, amilyen hamar csak tudsz. Szűz. Ma egy beszélgetés vagy élethelyzet váratlan fordulattal szolgálat, ami azt eredményezheti, hogy ami eddig a szemedben fekete volt, az fehér lesz, vagy épp fordítva. Könnyen lehet az is, hogy mindez sokszerűen hat majd rád. Készülj fel hát, hogy az elkövetkező napokban lesz mit feldolgoznod önmagadban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó.

0: jelentkezés@infineon.com.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, a gondolataid mostanában talán távoli helyeken járnak, ahol kikapcsolódhatsz és egy időre elfelejtheted a hétköznapokat, de ma olyan hírt kaphatsz, amely teljesen felborít mindent, amit ezzel az üggyel kapcsolatban terveztél. Most a legjobb, amit tehetsz, hogy olyan megoldást választasz, amely a te biztonságodat szolgálja több értelemben is. Skorpió, ma változást hozhat az életedbe egy inspiráció, amely talán arra készített, hogy átalakításba kezdj magad körül, és ez nem is biztos, hogy csak a körülményeidre vagy a környezetedre értendő kizárólag. Könnyen lehet, hogy érinteni fog egy bizonyos szemét is, aki talán nem is tudja, milyen ingoványos lett a talaj a lába alatt. Nyilas, ma két gondolat, két megoldás, vagy éppen két személy között örlődhetsz, és úgy érezheted emiatt, hogy egyszerre két világban is létezel egyszerre. Fel lehet tartani ezt az állapotot még egy ideig, de hamarosan eljön a nap, amikor végleg választanod kell. Jó, ha már most elkezded írni a listát, amely ebben segíteni fog neked. Bak, ma előbújhat belőled a tehetség egy olyan témában, melyben talán még neked sem volt világos, hogy milyen lehetőségeid lennének. Nem is biztos, hogy érdemes parlagon hagyni mindezt. Hagyd, hogy mindez tovább fejlődjön benned és megmutatkozzon, amennyire csak lehet. Ki tudja, talán egy napon megváltoztatja az egész életed. Vízöntő, ma felfedezhetsz valamit önmagadban, vagy éppen önmagadon, ami új ötleteket, új lehetőséget hozhat. De ahhoz, hogy mindezekkel valódi változást vagy eredményt érj el, néhány dolgot gyökeresen meg kellene változtatnod az eddigi életedbe. Érdemes feltenned önmagadnak a kérdést, hogy ezt így valóban akarod-e. És végül halak, ma különösen fogékonynak bizonyulhatsz a lelki jelenségekkel kapcsolatos hírek, információk iránt, ami lehet, hogy kis jel is vonja a figyelmedet a napi rutintól. Hagyj magadnak időt arra, hogy egy kicsit egyedül maradj ezekkel a gondolatokkal, és ha van rá mód, még jegyezd is fel őket, hogy később emlékezz rájuk. Utóbb fontos lehet mindez. Mára ezt üzenték a csillagok.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a friss információkkal folytatjuk most, aztán visszatérek a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani. Jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kocz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt MI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is.
1: Az időjárásról.
2: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: felfedezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk reklámok után dalokkal, jön majd a Sakáltanya című film egyik betétdala Lian Rimes-tól, jön majd az FLM kiváló muzsikája Ráncok a szemem alatt, meg én is jövök, én énekelni szoktam, ott mondani nem fogok, de a programokat ajánlani. Igen, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak.
8: Jó reggelt! Jó

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Cegléd rá!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kis erősebben a felhőzet, melyben néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Tisztelt hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Reklámok után a friss infókat követően azonnal játszom ezt a közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Tizedik Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a Mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmány arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy Mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. magyar dínye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat. Ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dínyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dínyéből 10-12 kg, sárga dínyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamin, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós.
3: Az időjárásról.
9: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Rádiótól. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal a dalokkal, meg hamarosan egy beszélgetéssel, úgyhogy nem az enyém lesz a főszerep. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk egy régebbivel, de a téma még mindig aktuális. A riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92.5
8: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 23. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, most ugyan telefonon, de nagyon komoly témáról fogunk majd szólani, nem sokára. Itt van velem a vonalban tehát a doktornő. Szervusz Ivett, köszöntelek.
9: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
8: Ugye néhány résszel ezelőtt már különféle ilyen húgyúti fertőzések kapcsán a vesét is emlegettük, és akkor most jöjjön a vese, és a vesének az egyik legkellemetlenebb betegsége talán a vesekő, és ezt vesszük most górcső alá. Mennyire gyakori tünetről van itt szó igazából? Sok embert érint, vagy csak keveseket?
9: Hát rendkívül sok embert érint a vesekövesség, és egyre gyakoribb kórképpel állunk szemben. Egyébként mind a sürgősségi ambulanciáknak a forgalma is nagyon gyakori szokott lenni a veseköves betegek panaszai miatt. És itt alapvetően két csoportra osztanám a társaságot, ha lehet fogalmazni. Vannak, akiknek kifejezetten erős panaszokat okoz a vesekő, és majd mindjárt esetleg tárgyalhatjuk, hogy ezek milyen tünetekkel járnak. De vannak olyan vesekövességek, amik gyakorlatilag így nem okoznak panaszt, ott szépen elüldögélnek valamelyik kis vesekehelyben, de ezeket sem szeretjük. Tehát függetlenül attól, hogy mondjuk nem okoznak panaszt a kövek, nem szereti sem a belgyógyász, sem a nefrológus, hogyha ott van.
8: Persze. Igen, és gondolhatnánk azt, hogy talán ez inkább az idősebb korra jellemző, de én emlékszem arra, 20-as éveim elején jártam, amikor volt egy kollégám, aki egy-két évvel volt nálam idősebb, tehát még ő is 23-24 éves lehetett, és bizony ő már találkozott ezzel a betegséggel, és kegyetlen fájdalmai voltak. Hát azzal vigasztalta az orvosa, hogy így most ő, mint férfi ember is megismerheti a szülési fájdalmat, például, ami csak a nők sajátja elméletileg, de ez persze lehet, hogy kicsit viccesnek tűnik, de minden esetre ez nagyon komoly dolog. De nem mondott rosszat, azt hiszem, a doktor bácsi.
9: Igen, meg sok szempontból párhuzamot szoktak vonni, valóban így a szülés kapcsán. Egyrészt, mert van az a helyzet, amikor a kő is ugye megszületik, tehát távozik a szervezetből, és hát általában az sem egy kellemes tortúra, illetve azért a fájdalom, tehát hogy nagyon jellemző ezekre a veseköves panaszokra, hogy úgy mondjuk, hogy kólikás fájdalom. oldalom. Aha. Ami azt jelenti, hogy nincs az a pozíció, amit hogyha fölveszek, akkor enyhül ez a fájdalom, sehogyan nem jó, ha lefekszek, összegömbölyödök, ha sétálok, ha járkálok, mert ugye az ember, hogyha valamilyen fájdalmat tapasztal, vagy akaratosan, vagy akaratlanul is, de olyan pozíciót vesz fel, ahol csökkentebb ez a fájdalom. Na most ez a fajta kólikás fájdalom viszont nem tud csökkenni, és bizony az ilyen első 3-4 legerősebb fájdalmak közt rangsorolják, hogyha lehet ilyen dobogós helyzeteket így megnevezni, akkor ez a vesekólika, ez a veseköves fájdalom, ez bizony ott van. És hát alapvetően ez egy háti fájdalom többnyire, ami lefele comb középbe vagy alhasba sugárzik, és tényleg nem szűnik, sehogyan nem jó, és ez jelenti azt, hogy már lehetséges, hogy a vesemedencéből az a kis kő, vagy nagyobb kő az elindult, és így a húgyvezetékben akadt el valahol, és hogy ráfeszül ez a húgyvezetéknek az izmos fala, ez okozza ezt az erős fájdalmat.
8: Igen, igen, igen. Hát az a barátom is megszülte az egyik vesekövét, és aztán meg is mutatta még nekem, mielőtt elvitte az orvoshoz. Egyébként majdhogy nem azt mondom, hogy jól nézett ki, mint egy kis gyémánt darab, olyan kinézete volt körülbelül.
9: Igen, fontos tudni egyébként azt, hogy többfajta vesekő létezik összetételében. Aha. És sok fontos kérdés van ezzel kapcsolatban, de kicsit ilyen orvosi gondolkodásba így beavatva a kedves hallgatókat, tehát hogyha mondjuk két oldali vesekő van, vagy több vesekő van mind a két oldalon, relatíve mondjuk fiatalabb korban, és mondjuk ne adj Isten, még az epehólyagban is van mellékő, tehát egy ilyen kőbetegségben, vagy kifejezett kövességben gondolkodunk, ott mindig tovább kell gondolni egy kicsit a helyzetet, hogy nincs-e valami olyan rendszerbetegség, olyan anyagcserebetegség, ami kedvez ennek a kő kialakulásnak. Mert hogyha van valakinek egy köve, akkor még így annyira nem gyanús a dolog, de ha mind a két veséjében nagyobb kövek vannak, vagy több kő van, akkor mindig ez érdemes egy endokrinológiai vagy anyagcsere kivizsgálást eszközölni.
8: Igen.
9: Egyébként nagyon informatív lehet a vizeletnek a vizsgálata. A vizeletben pici kis szemcsék lehetnek, amik utalhatnak a kőnek az összetételére, és ebből megint csak következtethetünk sok mindenre. És hát nyilván a kellemetlenségét ennek a vesegörcs okozza, amikor ez a kő elindul, elakad, és hát aztán vagy megszületik, vagy nem. Uh-huh. És ezeknek a szövődményei is sajnos elég súlyosak tudnak lenni, hogyha ott van egy vesekő, és esetleg van egy húgyuti fertőzése valakinek, és ez a fertőzés ez úgymond feljebb száll, és befertőződik ez a kő, akkor ott hiába adjuk már az antibiotikumot, nagyon-nagyon nehéz kiírtani, hiszen már abban úgy mondjuk, hogy fertőződött az a kő, annak a felületén már rátapadtak a baktériumok, és tényleg nehéz kiírtani őket.
8: Igen, igen. Ennek a barátomnak egyébként azt is tanácsolták, hogy ugráljon le föl a lépcsőn jó erőteljesen, és akkor hát ha kiszakítja a követ, ez jó tanács volt egyébként.
9: Hát nem olvastam ilyen ajánlást, meg én megnézném a szegény betegek, akik mondjuk a sürgősségi ambulancián sorban ülnek, állnak vagy sétálnak, hogy mit szólnának ehhez.
8: Hát igen.
9: De lehetséges, hogy a mozgás mondjuk valamennyit, vagy a figyelmét eltereli, vagy a fájdalmát nem, de inkább ilyenkor, hogyha elakadt kőről van szó, akkor meg kell próbálkozni görcsoldók vénás adásával, erős gyulladás csökkentő fájdalomcsillapítók adásával szoktunk próbálkozni, illetve egy olyan gyógyszerrel, ami picit így lágyabbá teszi, és úgy csuszamlósabbá az egész húgyutat, és akkor talán egy kicsit ez a kő is jobban el tud indulni. Meg a folyadékfogyasztást szoktuk még azokban az esetekben még javasolni. És hát, hogy antibiotikum kell-e, vagy nem kell-e, ezt mindig az határozza meg, hogy vannak-e fertőzésre utaló gyulladásra, bakteriális gyulladásra utaló leletek, úgyhogy inkább a görcsoldó tablettát szoktuk így javasolni, vagy injekciót, hogyha olyan súlyos a dolog, illetve ha ezek nem segítenek, és igazoltan ott van egy elakadt kő, akkor még ez az ultrahangos kőzúzás is szóba jöhet, mint beavatkozás.
8: A műtétet nem említetted a beavatkozások között, ez nem gyakori, tehát ennek nem megoldása ennek a korságnak?
9: Nem igazán, tehát nyilván elvi lehetősége van, hogy műteni, de ezt az én gyakorlatomban extrém ritkán találkoztam olyannal, hogy emiatt műtenek valakit, vagy eltávolítják. Nyilván nagy műtét, nyilván ott egy gyulladásos állapotról van szó, és nem szeretik az urológusok se pontosan ezért. Persze. Amíg lehetőség van rá, úgy mondjuk, hogy konzervatívan kell kezelni, tehát tünetileg, ezek ugye a gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító görcsoldók, vagy pedig ez az ultrahangos kőzúzás. Viszont nagyon fontos lehet

0: Bizony.
1: Ott, hogyha ilyen vesehomok van, veseüledék, és az összecsapzódik, akkor ez tud. Hát most nem leszek népszerű, de bevállalom, mert hogy így van, és ez a tény. Ugye a sok foszfát tartalmú italok, és ami mellett kevés a citrát tartalom, és vesekő szempontjából éppen ezért a legrosszabb a kóla. Tehát azok számára van rossz hírem, aki nagyon szereti a kólát, és képes naponta több litert is meginni belőle. Nyilván havonta 1-2 deci kóla nem okoz tartós károsodást, de hogyha rendszeresen fogyasztunk ebből, akkor bizony nagyon nagy esélyünk van arra, hogy vesekövesség ki fog alakulni. Csíl. Illetve még a fokozott C-vitamin fogyasztásra hívnám fel a figyelmet, mert főleg jön a szezon, ugye? Nyilván, ha valaki C-vitamint fogyaszt, az nagyon hasznos is tud lenni.
0: Persze.
1: De hogyha kifejezetten nagy mennyiségben fogyaszt, illetve emellett nem fogyaszt elég folyadékot, akkor mivel a vesén keresztül fog kiválasztódni, ez is kedvezhet a vesekőképződésnek.
0: Na, ez egy újdonság, hiszen azért mindig azt tanultuk, hogy a C-vitaminból vehetünk 5 kilót is, mert úgyis kiürül a szervezetből.
1: Hát igen. Tehát nem raktározz el olyan mértékben a szervezet, vesén keresztül ugye kiválasztódik, de pont itt van akkor a káros hatása abban az esetben, hogyha kifejezetten nagy mennyiséget fogyasztunk ebből, és nem pótlunk mellé megfelelő mennyiségű folyadékot. Nyilván azért azt szoktuk mondani, hogy a legjobb C-vitamin azért mégiscsak a citrusfélékben, zöldségben, gyümölcsben megtalálható, de nyilván van az a helyzet, amikor pótlásra van szükség, és pezsgő tablettába vagy tablettába fogyasztjuk, de ne lépje át semmiképpen sem ezeket a nagy dózisú, nem tudom, 1500 mg per napos dózisokat, és mindig figyeljünk oda a megfelelő folyadékfogyasztásra.
0: Igen, igen. Szóval a megelőzés, és ahogy a korosztályokról is beszéltünk, tehát igazából nincs korosztályhoz kötve ez a vesekő, ugye? Tehát ez már egész fiatal korban kialakulhat.
1: Pontosan, egyrészt azért, mert ha fiatal korban kétoldali vesekövesség, akkor mindig valami rendszerbetegség vagy endokrinológiai betegségnek fel kell, hogy merüljön. Ugyanakkor azért ezt a korosztályt érinti elsősorban ugye ez a fajta kólafogyasztás is, úgyhogy nem csak így egy endokrinológiai betegségnek kell, hogy fölmerüljön, hanem bizony életmódi tényezőknek is ebben, úgyhogy valóban minden korosztályt érinthet.
0: Milyen tüneteknél legyen gyanús, hogy esetleg valami prücök van ott a vesében?
1: Az a helyzet ugye, hogy amikor van vesekő, de be van ágyazódva szépen oda egyik kis vesekejhecskébe, vesemedencének a kejhecskébe, az lehet, hogy nem is okoz tünetet, és ez egy véletlen ultrahang leleten mondjuk így kiderül, de amikor ez elindul és elakad, na ez biztos, hogy gyanús lesz, tehát ez tényleg a háti erős fájdalom előrefele comb közé sugárzik, nagyon gyakori vizelési inger lesz ezzel a fájdalommal párhuzamosan. Általában azért ez olyan erős szokott lenni, hogy tényleg ez elküldi az embert az orvoshoz, hogy segítséget kérjen ezzel kapcsolatosan. És a két véglet között bármi előfordulhat.
0: Igen, igen. Hát ugye általában tehát azért jelentkezik ők elme, hogy ott van, de hogyha nincs, azért is érdemes azért időnként egy-egy ultrahangos vizsgálatot megejteni?
1: Hát emiatt szűrővizsgálat szempontjából nem, kifejezetten a vesekövesség. Nyilván, hogyha más dolog is összejön valakinek, mondjuk már magas vérnyomása van, vagy bármi más panasz kapcsán, akkor nyilván erre is fény derül, de csak ezért, hogy megnézzük, hogy van-e esetleg kövünk, és emiatt szűrővizsgálat, emiatt nem. Viszont akár a vizeletvizsgálat hasznos lehet, hogyha a vizeletüledékben kis szemcsék vannak, akkor ez utalhat arra, hogy esetleg van kőbetegség.
0: Igen, igen. Na, szóval azért legyünk észnél, bármilyen életkorban is vagyunk, és azért tényleg, hogyha ilyen fájdalmakat érzünk, akkor azonnal forduljunk orvoshoz. A rendszeres folyadékfogyasztás, te is kiemelted, nagyon fontos, és ez lehetőleg ne kóla legyen, hanem akkor inkább tiszta víz, és akkor talán jobban ürül a vese is, és nem tud felhalmozódni ott mindenféle kisebb-nagyobb kövecske, ami bizony hát nagyon csúnya fájdalmakat tud okozni, és hát a szülési fájdalmakat meghagyjuk meg az anyukáknak, most én azt mondom.
1: Így van, viszont ha mégis megszületik ez a kő, akkor ezt érdemes valahogyan felfogni, erre is vannak technikák és taktikák, mert kő analízisre el lehet küldeni a vesekövet, és abból is nagyon sok hasznos információnk tud lenni, hogy milyen típusú az a kő, akár egyénre szabottan mit javasoljunk valakinek, hogy legközelebb ezt elkerülje, vagy van-e valami rendszerbetegsége, ami

0: Igen. Ezt a hajlamot adta neki.
1: Nagyon jó. Na, hát ezek is hasznos információk voltak a mai adásban. Nagyon szépen köszönjük ezeket dr. Szabó Ivettnek. Ivett, akkor majd valamilyen másik témával folytatjuk. Ez volt a 23. rész Egészségünkre című sorozatunkból. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Én is köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
2: Szegléd Rádió.
3: A dialógus után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Remélem, a folytatásban is velem tartanak. Ezt eltik este 6-ig. Jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a friss infókkal, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a Mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmány arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy Mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamin, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós.
1: Az időjárásról.
2: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: érkezést a nagyon-nagyon későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak a mikrofonnál. Süveges András, reklámok után a Jó reggel ceglét folytatódik dalokkal, jön majd többek közt Lotfi Begi Buraival, itt lesz a Disco Lines, az Iri Mafia, John Newman és még sokan mások. Tartsanak velem már csak azért is, mert nem sokára programokat ajánlok.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, kezdése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92 Ceglédi Rádió.

0: vége, kedves hallgatók, a Plusz Minusz 2 mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Ez a sláger szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfried Adéllal vagyok. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Ezerint egyebek között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszabában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 ezer forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonatinfót is.
2: Az időjárásról.
7: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt itt a 92.5-ön a dalokkal. Hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével foglalkozok. Tartsanak velem!
2: A

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
10: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi fogadhajtó versenyre, az Abonyi parkerdőbe július 10-én és 11-én.

július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-tön. Az Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-a döntő sokáig úgy nézett ki, hogy kikapnak az argentinok, amivel Lionel Messi VB karrierje is véget érhetett volna. A 39 éves játékos viszont egy pillanatra sem adta fel, és igazi vezérként vitte győzelemre csapatát. Az argentin kapitány nem volt könnyű helyzetben, mert mindjárt a meccs elején kihagyott egy 11-est. Ennek a terhét is cipelte, és az egyiptomiak két gólos előnybe kerültek. A szépítő gólt a 79. percben szerezték az argentinok, amikor Messi beívélése után Cristian Romero kapuba fejelt. Ezután óriási tűzzel játszottak, és néhány perc múlva már Messi is betalált. Gólja után óriási érzelmek szabadultak fel benne, a levegőbe csapkodott és ugrált, ritkán lehetett látni eddig így ünnepelni. Miután Argentina a győztes gólt is megszerezte, Messi elérzékenyült, meg is könnyezte az eredményt, majd a végén mosolygósan szaladozott a pályán. Társai is átérezték, hogy Messi karrierjében is nagy mérföldkő ez a mérkőzés, és a levegőbe dobálva ünnepelték csapatkapitányukat. Messi a mostani világbajnokság mind az 5 meccsén betalált, és 8 találatával a góllövő lista élén áll. És még mindig VB. A portugál válogatott kiesett a 2026-os labdarúgó világbajnokságról, miután 1-0-ra kikapott Spanyolországtól a 8-döntőben. A mérkőzés közben a kamera néhány pillanatra Pedro Netót mutatta, aki egy átalakított cipőben lépett pályára. Elsőre

0: mindenki arra gondolt, hogy kiukadt a csukája, de nem ez történt. Maga a játékos vágott lyukat a stopisán. Ennek oka, hogy a Haglund sarok nevű ortopédiai problémával küzd. Portugália számára befejeződött tehát a 2026-os világbajnokság. Roberto Martínez csapata spanyoloktól szenvedett vereséget a nyolcaddöntőben. A meccs legfurcsább jelenete tehát Pedrohoz fűződik. A portugál támadó játék közben elveszítette az egyik cipőjét, amit aztán visszahúzott a lábfejére. A kamera ráközelített a cipőre, ami hátul lyukas volt. A laikus nézők azt gondolták, hogy anyagfáradás következtében vált lerongyolta a stoplist, de más áll a hátterében. Mint kiderült Neto, ez a bizonyos Haglund sarok nevű anatómiai betegséggel, pontosabban rendellenességben szenved, ezért sajátkezileg alakította át a cipőt. A Haglund sarok a lábat érinti. A szakemberek elmondása szerint az elváltozás a sarok csont és az Achilles ín találkozásánál jöhet létre. Aki ebben az elváltozásban szenved, makacs sarok fájdalmat tapasztalhat. Neto tehát azért vágott lyukat a cipőr, hogy enyhítsen a panaszain.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: világbajnoksággal megvetendőnek és a pozíciójára méltatlannak minősítette Kylian Mbappé, a francia válogatott játékosa, azt a paraguayi szenátort, aki rasszista megjegyzéseket tett rá, írja a BBC. Celeste Amarilla, a liberális radikális párt szenátora, azután kezdett el posztolgatni egy oldalra, hogy Franciaország egy eléggé hentes jellegű meccsen 1-0-ra legyőzte a paraguayi válogatottat a VB 8-a döntőjében. A BBC inkább nem részletezte, de a CNN-en megjelentek a mondatok, amikben gyarmatosított kameruninak írja le a játékost, aki franciának akarja eladni magát, sőt, még írni se tud. Erre reagált az interneten a francia csatár, aki az eddigiekhez vagy ezekhez hozzátette, Amarilla nem képviseli Paraguayt, ami kiizzadta a szenvedét és a becsületet a VB-n. A vakmerősége és arcátlan a rasszizmusa miatt a világ elfelejtett azt az utat és történelmi erőfeszítést, amit a paraguayi játékosok elértek a világbajnokságon. Ezzel Amarilla egy inkompetens nővé vált, aki a létező legrosszabb képet nyújtja országáról. Hozzátette még, sose fogom engedni az olyan embereknek, mint ő azt a szabadságot, amivel terjeszthetik a gyűlöletüket és a rasszizmusukat a világon. A francia futballszövetség azt tervezi, hogy beperli a szenátort, visszataszítónak és elfogadhatatlannak nevezve a mondatait. A francia futballszövetség szerint ki kell vizsgálni ezt, ezért az ügyészséghez fordulnak. Ezek a kijelentések szerint szégyent jelentenek arra, aki kimondja, és arra, aki terjeszti őket. A francia nemzeti csapat játékosai Franciaországot képviselik, a mi országunkat inzultálták, fogalmaznak a közleményben. A paraguayi kormány is jelezte, elítéli és elutasítja Amarilla kijelentéseit, amik ellentmondanak az értékeiknek és alapelveiknek. Ezen elvek lényeg a békés együttélés és az emberi méltóság tisztelete. Emmanuel Macron, Franciaország elnök, a közösségi médiában posztolt arról, hogy Mbappé gólja a rasszizmus ellen is szól. Amikor a szavak beszennyeznek, az értékeink válaszolnak. Méltóság, tisztelet, testvériség, írta ki az államfő. Ennek ellenére Amarilla bocsánatkérést várt Mbappétól. Nem Amarilla volt az első paraguayi közszereplő, aki beszólt a franciáknak. A válogatott legendás kapusa, Chilavert, a két ország meccse előtt kijelentette annak idején, egy afrikai csapattal néznek szembe. Philippe Diallo, a francia labdarúgó szövetség elnöke, szégyennek nevezte a szavakat egy olyan embertől, aki hajdan egy nagyszerű kapus volt. Erről is szól a fáma több helyen az interneten, még bővebben is írnak a különböző portálok erről a szomorú eseményről. Mi meg továbbra is a dalokat játsszuk itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléden.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Nem szép felállni.
1: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Mindjárt játszom Ray Dalton kiváló muzsikáját, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a design életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80. A Kossuth étterem napi ajánlatai. Paradicsomos olasz zöldségleves, A menű sertésborda lioni módra tört burgonyával, B menű rántott pecsenye kacsamáj rizibizivel, C menű rakott cukkini. Előfizetve a menüára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
5: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen. Játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi 5-szöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak.
2: Az időjárásról.
5: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-2-t a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom. Mit üzennek már a csillagok? Ma sem marad el a napi horoszkóp. Nyilván azok számára elsősorban, bármit mondom el, akik lemaradtak a reggeli misszakról, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp. Tartsanak velem!
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

folytatjuk a napi horoszkópot a csillagok üzeneteivel. Készülj fel, rázós lehet. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, bár te nem nagyon szereted, ha más akarja megmondani, mit tegyél, ma mégis útmutatást kaphatsz valahonnan az életeddel kapcsolatosan, és lehet, hogy ezúttal érdemes is lenne

0: odafigyelned rá és megfontolni ennek egyes elemeit. Különösen akkor lehet ez igaz, ha az illető idősebb és tapasztaltabb a témában, mint te. Bika, lehet, hogy egyre gyakrabban merül fel benned mostanában a változás igénye az életed egy bizonyos területén, és arra is komoly esély van, hogy ezzel kapcsolatban ma mérföldkőhöz érkezel. Talán egy választást kínál fel neked az élet, hogy elindulj egy új ösvényen, amely kockázatokkal, de egy sor pozitív változással is járhat. A kérdés az, hogy ez mennyit vagy hajlandó feladni a jelenlegi önmagadból. Ikrek, ma felkeltheti a figyelmedet egy téma vagy egy hír, amely könnyű és nagyon is hihető magyarázatot kínál a világban zajló folyamatokra. Légy azonban óvatos, mert gyakran előfordul, hogy a nagyon sima és kézenfekvő dolgok valójában tévútra visznek. Mindig alaposan járj körül egy témát, mielőtt elhiszel valamit. Rák. Ma intenzív álomból ébredhettél, és ez talán rányomja a bélyegét az egész napodra. Jó esély van arra, hogy vidám gondolatokkal teli volt ez az álom. Itt talán egész nap mindent rózsaszínűnek látsz, még akkor is, ha nem igazán kellene ezt tenned. Légy óvatos, mert nem minden az, aminek elsőre látszik. Oroszlán. Ma egy olyan emberrel hoz össze a sors, aki felkorvácsolja benned az érzelmeket, és nem pozitív értelemben. Az természetes, hogyha olyan közegbe keveredsz, amely nagyon különbözik tőled, kellemetlenül érzed magadat, de nem biztos, hogy érdemes mindezt ki is mutatnod. A legjobb, ha most elegánsan távozol, amilyen hamar csak tudsz. Szűz. Ma egy beszélgetés vagy élethelyzet váratlan fordulattal szolgálat, ami azt eredményezheti, hogy ami eddig a szemedben fekete volt, az fehér lesz, vagy épp fordítva. Könnyen lehet az is, hogy mindez sokszerűen hat majd rád. Készülj fel hát, hogy az elkövetkező napokban lesz mit feldolgoznod önmagadban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Szeglid Rádió. Változatos és free.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, a gondolataid mostanában talán távoli helyeken járnak, ahol kikapcsolódhatsz és egy időre elfelejtheted a hétköznapokat, de ma olyan hírt kaphatsz, amely teljesen felborít mindent, amit ezzel az üggyel kapcsolatban terveztél. Most a legjobb, amit tehetsz, hogy olyan megoldást választasz, amely a te biztonságodat szolgálja több értelemben is. Skorpió, ma változást hozhat az életedbe egy inspiráció, amely talán arra készített, hogy átalakításba kezdj magad körül, és ez nem is biztos, hogy csak a körülményeidre vagy a környezetedre értendő kizárólag. Könnyen lehet, hogy érinteni fog egy bizonyos szemét is, aki talán nem is tudja, milyen ingoványos lett a talaj a lába alatt. Nyilas, ma két gondolat, két megoldás, vagy éppen két személy között örlődhetsz, és úgy érezheted emiatt, hogy egyszerre két világban is létezel egyszerre. Fel lehet tartani ezt az állapotot még egy ideig, de hamarosan eljön a nap, amikor végleg választanod kell. Jó, ha már most elkezded írni a listát, amely ebben segíteni fog neked. Bak, ma előbújhat belőled a tehetség egy olyan témában, melyben talán még neked sem volt világos, hogy milyen lehetőségeid lennének. Nem is biztos, hogy érdemes parlagon hagyni mindezt. Hagyd, hogy mindez tovább fejlődjön benned és megmutatkozzon, amennyire csak lehet. Ki tudja, talán egy napon megváltoztatja az egész életed. Vízöntő, ma felfedezhetsz valamit önmagadban, vagy éppen önmagadon, ami új ötleteket, új lehetőséget hozhat. De ahhoz, hogy mindezekkel valódi változást vagy eredményt érj el, néhány dolgot gyökeresen meg kellene változtatnod az eddigi életedbe. Érdemes feltenned önmagadnak a kérdést, hogy ezt így valóban akarod-e. És végül halak, ma különösen fogékonynak bizonyulhatsz a lelki jelenségekkel kapcsolatos hírek, információk iránt, ami lehet, hogy kis jel is vonja a figyelmedet a napi rutintól. Hagyd magadnak időt arra, hogy egy kicsit egyedül maradj ezekkel a gondolatokkal, és ha van rá mód, még jegyezd is fel őket, hogy később emlékezz rájuk. Utóbb fontos lehet mindez. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. Szíve.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten is az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Calvin Harris érkezik hozzánk itt a 92-től majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Több ukrán várost is támadtak hajnalban az oroszok. Kritikus a tatai Üreg-tó vízszintje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Irakban folytatódott Ali Hamenei több napos gyászszertartása. Irán volt vallási és politikai vezetőjének halotti imáját a síta iszlámban szentvárosként jegyzett Nedzsebben tartják. A szertartás után a koporsót Kerbelába viszik. Az Iránt 37 éven át irányító Hameneit, akivel február végén amerikai légicsapás végzett, holnap szülővárosában a szintén spirituális jelentőséggel bíró Mesedben helyezik végső nyugalomra. Több mint 10 órán át tartotta az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi közt megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
2: Az időjárásról.
6: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 26 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Cegléd kedvenc dalaival. Nem sokára pedig a mai nappal, azaz július 8-ával, szerdával foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre. Az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belép.

0: Balaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.9.

0: Kedves hallgatók, július 8-a van, a mai napon az Ellák nevűek ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Jenő, Eszter, Terézia, Kilián és Eugén nevű ismerőseiket is. Az Ellák Attila Hun uralkodó fiának a neve, téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtése Ilek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Elke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, utána jövök vissza a születésnapos zenészek, zenei évfordulókkal maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 83 éve született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díja jazzzenész, a nemzet művésze. 12 évvel ezelőtt hunyt el Boros Lajos, a prímás király, a 100 tagú cigányzenekar örökös, tiszteletbeli főprímása. 65 éve született Andy Fletcher, zenész, a Depeche Mode együttes tagja, sajnos már nem lehet velünk. Az 1970-es évek végén Fletcher akkori iskolatársával, Vince Clarke-kal megalapította a rövid életű No Romance in China nevű zenekart, melyben Fletcher basszusgitáron játszott, majd 1980-ban találkozott Martin Gore-ral a Basildoni Fun Hop Pubban, és Clarke-kal kiegészülve megalapították a Composition of Sound zenekart, amiben már mindannyian szintetizátor mögé álltak. Clarke töltötte be a zeneszerző szerepét, szolgáltatta az éneket egészen addig, míg ugyanabban az évben be nem vették énekesnek Dave Gahant, kinek javaslatára végül Depeche Mode-ra nevezték át zenekarukat. Nem sokkal az első lemez 81-es megjelenését követően Clarke kilépett. Ekkor Gore vette át a dalszerzői feladatokat, és soron következő A Broken Frame című 82-es albumukat már hármasban készítették el. A zenész producer Alan Wilder 82 végén csatlakozott a formációhoz, és egészen 95-ös távozásáig négyen dolgoztak a zenekarban. A Depeche Mode fennmaradó tagjai Gahan, Gore és Fletcher a későbbiekben is persze aktívak maradtak, és a formáció még természetesen létezik, de már Andy Fletcher nélkül, aki, ahogy mondtam, ma ünnepelni 75. születésnapját.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Hallgatók, meg kell említenünk, 1962-ben látta meg a napvilágot Joan Osborne, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, aki számos stílusban alkot, többek között pop, rock, soul, R&B, blues, valamint country műfajban is. Legismertebb slágere az 1995-ben megjelent One of Us. Nem káromkodok, ez a címe, csak a magyar fülnek egy picit furán hangzik. Eric Bazilian szerzeménye, egyébként ez, amely debütáló albumán a Relation kapott helyet. Mind az album, mind a dal hatalmas siker lett, összesen 7 Grammy-díj jelölést hozva az énekesnő számára, és az év kislemezének is jelölték. Osborne több mint 1 tucat albumot adott ki pályafutása során, nem mellesleg egy lánya van, hogy egy kicsit bulvárt is belevigyek, aki 2004-ben született. Joan Osborne felvételét játszom, amit emlegettem nem olyan régen, úgyhogy ez következik itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kis erősebben a felhőzet, melyben néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy miben indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal ez a közös ismerőszó, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében is abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli asszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
2: Az időjárásról.
8: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod, többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös is.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, és természetesen szólok majd az időjárásról is, meg a közlekedőkhöz szintúgy. Folytatjuk tehát muzsikákkal, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben, mint mindig a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten is az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Vége, kedves hallgatók, mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. Pár perc múlva érkezik Bibi Rex a felvétele itt a 92-tön, önök pedig továbbra is maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Mára több észak-olasz nagyvárosra közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Firenzében viszont holnap már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás.
2: Az időjárásról.
7: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, Másút többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábor és vendégjeié, hogy mi lesz a téma, mármint a beszélgetés téma, ez mindjárt kiderül. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Ahogy ígérzem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetés következik, egy régebbi. Hogy mi a téma, ez azonnal kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92.5 Kedves hallgatóink, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk ereken 90. része immáron, és mint ahogy a múlt részben, most is velünk lesz majd Füle Orsolya építészmérnök. Szia Orsi, köszöntelek. Sziasztok. És hát természetesen állandó vendégünk Szebeli Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke is itt van a stúdióban. Szia Dávid.
2: Sziasztok.
1: No, hát ahogy már pedzegettük a témát a múlt héten, ugye akkor ugye kicsit a városképről, meg stb. Beszélgettünk, de hogy egy-egy háznál például mennyire kell figyelni arra, hogy hát bizony, ha tetszik, hanem már évek, évtizedek óta szó esik a klímaváltozásról, és ennek egyik kellemetlen következménye az, hogy nagyon szélsőséges tud lenni például a hőmérséklet is. Hát most éppen, amikor a felvételt készítjük, ugye megint benne vagyunk egy jó kis hőhullám, bőven 30 fok fölötti hőmérsékletekkel itt a belvárosban, meg pláne az aszfalton, a betonon. Úgyhogy hát ezen tényleg el kell gondolkodni, azt hiszem, az építészeknek is, úgy világszerte általában. Dávid, ez mennyire központi probléma, és foglalkoznak-e vele kellőképpen, te hogy látod?
2: A klímához alkalmazkodó építkezés az mindenhol a világon mostanában előtérbe kerül, ahogy látom. Igen. Mondjuk a nemzetközi projekteket, akár ha Szaúd-Arábiát, Kínát, Japánt nézzük, de mehetünk a nyugati irányba is.
1: Hogyne. Ez
2: akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában.
1: De akár Finnországban is.
2: Vagy akár ott is.
1: Igen.
2: Nyilván változtatni kell, de valahogy ez a változtatás sokszor azt jelenti, hogy korábbi évszázadok tapasztalataihoz térnek vissza.
1: Hoppá.
2: Egy példa, hogy ha így jársz az országban, látsz akár ilyen régi tanyahelyeket is. Van, ahol már nincs is meg a ház, de mondjuk látsz egy facsoportot, abból tudod, hogy ott a szántóföldön van egy facsoportot, valószínűleg tanya volt régebben.
1: Úgy.
2: Hiszen igen. Ezt régen is tudták, azért régen is volt meleg, ha nem is ennyiszer, és tudod, szépen körbe rakták, rákkal ültették.
1: Ez így van, abszolút, igen.
2: Úgyhogy nem mindig teljesen új dolgokról van szó, hanem olyan dolgok, amiket mondjuk a szocializmus építkezései alatt kevésbé alkalmaztak, vagy egyáltalán nem, mondjuk Magyarországon, igen, visszajönnek.
1: Igen. Na, ez érdekes dolog. Ugye én egy olyan lakásban élek, egy társasházban, ahol az erkélyünk délre néz, de a bejárati ajtó az meg éjszakra, és amikor elindulok otthonról, és úgy megpróbálom megtervezni a ruházatomat, hogy akkor mit vegyek föl, hány réteget, meg stb., akkor én mindig a bejárati ajtón megyek ki az északi oldalra, mert az azért pontosabb képet ad talán nekem arról, hogy hány fok is van igazából a levegőben, és ahhoz képest tudok öltözni. Nyilván más a helyzet a társasházakban, más a helyzet magánházakban, ott, ahol egy kicsit csupaszabb az utca, ott, ahol fásított az utca. Azért sok szempontot figyelembe kell venni egy mérnöknek, mondjuk, hogyha egy új házat épít, igaz, Orsi?
3: Igen, ahogy erről beszéltünk már a múlt alkalommal is, ugye rengeteg előírásnak meg kell felelnünk.
1: Hát egyrészt az is, igen.
3: És természetesen a megrendelői igényeknek, és akkor próbáljuk a megrendelőt egy kicsit terelgetni, hogy vannak itt olyan nem feltétlenül leírt szabályok, amiknek meg higgyel jó lesz, hogyha megfelelünk.
1: Aha.
3: Hogy tájolásban hogy felelünk meg,
1: igen,
3: milyen előnyei vannak, azért ezek a, egyébként azok a szabályozások, amik vannak beépítés szempontjából, ott ezek próbálnak ugye a régi beépítések alapján is menni. A régi parasztemberek, nem tudom, sok száz évvel ezelőtt, ahogy Dávid is mondta, a hagyományok azok tehát valahogy kialakultak, és azok alakultak ki. Tehát a beépíthetőségeknél, ahogy el kell helyezni egy házat, általában a telekhatáros fala az az északi fal, északkeleti fal, ahova nem lehet mondjuk nagy nyílásokat nyitni. Szobaablakokat nem oda teszünk.
1: Most sem.
3: Uh-huh. Nagy üvegfelületek tudnak nagyon melegedni, meg hűveni. Úgyhogy azért inkább nem az északi falakat nyitjuk.
1: Igen. Holott egyébként mostanában már szinte előnyös lenne ott nyitni, mert arra talán igen, kicsit hűvösebb van, és ezek a tényleg rettenetes forró nyarak azért a déli oldalt rendesen sütik. Hát régen az volt a menő, ugye, hogy délre néző ablakok, így hirdettek lakásokat,
3: igen,
1: házakat, hogy
3: igen,
1: délre néző erkély, délre néző ablakok, és akkoriban volt is egy ilyen vicc, emlékszem, hogy építkezzen az északi sarkra, mert ha pontosan az északi sarkra építkezel, akkor minden ablak délre fog nézni, igaz?
3: Igen, de most már az árnyékolás technika is előírás.
1: Igen.
3: Tehát kötelező már az árnyékolást is megoldani, ahogy ugye az épületekről energetikai terveket kell készíteni már a

0: És mennyire engedheti el magát egyébként egy tervező ilyenkor?
1: Én azt mondom, hogy nem nagyon. Persze kicsit lehet, de eléggé kötöttek, a megrendelő igényei is kötöttek, a pénztárcája az még inkább.
0: Van egy jó ötleted és elmondod, akkor esetleg meggyőzheted a megrendelőt is?
1: Volt már ilyen, igen, hogy sikerült meggyőzni róla, de nem mindig.
0: Igen, de azért előfordulna, tehát azért van rá precedens a praxisodban.
1: Volt, igen.
0: Mondhatni. Tehát azért tényleg ezeket a klíma dolgokat nagyon komolyan kell venni, és hát ugye egyrészt a tájolással is, stb. Meg hát most már hát nagyon sok háztartásnak alapvető felszereltségi cikke egy-egy klímaberendezés, és hát ebből is van többféle. Ezeket a tulajdonos választja ki igazából, vagy azért teszel ajánlást te is nekik?
1: Én, nekem erre nincsen, én a hőszigetelés módjára szoktam esetleg, de én energetikussal dolgozom együtt, és akkor ezt vele. A milyen típusú hőszigetelés, milyen vastagságú hőszigetelés, ugye ezek is már mind előírások, manapság a közel nulla energiaigényű épületeket
0: hát
1: tervezzük.
0: Az a jó. Persze.
1: Úgyhogy egy födémnek a hőszigetelése, a homlokzati hőszigetelés, a padló hőszigetelés, akkor nyilászáróknak megfelelő legyen. Ez a hőszigetelő tulajdonsága.
0: Az sem mindegy, persze.
1: Ugye ez sem mindegy. Árnyékolás technika, legyen egy nagy kilógó ereszt, ami árnyékol, akár egy előtető, ami szintén árnyékol, vagy akkor milyen legyen a redőny, ez egy hőszigetelt redőny, vagy nem, ugye faredőnyt már nem csinálnak, de persze. Érezhető a különbség, hogyha akár egy belső csak reluxa, vagy sötét időfüggöny van, vagy pedig egy redőny. És azt is érdemes ésszel használni, úgyhogy akkor az napközben legyen leengedve, akkor az sokat tud fogni.
0: Hogyne. Igen, igen. Szigetelő anyagokban volt változás az elmúlt években? Tehát jöttek modernebb, vagy jobb tulajdonságú anyagok?
1: Hát vannak már olyan fal szerkezetek, amiben magában benne van ez a hőszigetelés. Természetesen, mivel ezek újabb anyagok, nem tudom, hogy mennyivel jobbak, drágábbak, az biztos.
0: Igen, igen, igen, aztán majd az évek megmutatják, ugye, hogy,
1: igen,
0: hogy mit
1: igen.
0: tud. Hát egyik év ilyen, másik év olyan, azért nincs két egyforma esztendő valóban, de ettől függetlenül azért nagyon nem mindegy a szigetelés, mert nagyon sokat tud számítani. Tehát azért tényleg, akik most a betonházban a tizediken laknak, és még fölülről is süti őket a nap, meg oldalról is, meg előről is, meg hátulról is, tehát ők nyilván más helyzetben vannak, mint aki egy fél méter vastag vályogházban él, tehát azért ott picit másabb a klíma valószínű önmagában is.
1: Egész más, de a vályogfal is, hogy mondod, hogy fél méter vastag, ő a vastagságától fogja tudni ezt a hőszigetelést, nem pedig az anyagától.
0: De hát az anyag is más, azért az jobb, mint a beton, nem?
1: Igen, de ha lenne egy 50 centi vastag betonfalad, akkor valamennyit az is hőszigetelne.
0: Ja, igen.
1: De a vályog az a vastagsága miatt tudja meg, mert a régi parasztházakban ott nem voltak kétszer-két méteres ablakok. Tehát ott mondhatni lőrésszerű ablakok voltak.
0: Igen.
1: És azt meg ugye tudjuk, hogy egy ablaknak a hőszigetelő tulajdonsága az azért sokszor rosszabb, mint a falnak, bármilyen anyagú is az.
0: Igen, igen, igen. Már ugye ettől függetlenül a vályogházaknak volt egy reneszánsza egy pár évvel ezelőtt, én úgy emlékszem. Mintha most nem annyit hallanék róla, te azért jobban benne vagy a szakmában, azért szoktak most is még vályogból építkezni?
1: Sokan szeretnének, de a vályog az nem egy minősített anyag, tehát azt ugye alapvetően olyan anyagokból lehet építkezni, aminek minőségi tanúsítványa van. Azért ezt valaki
2: bocsánat, ez Magyarországon hol csinálják a minőségi tanúsítványt? Ez az EMI?
1: Ez az EMI, de amit nyilván, amit tűzépen megvesz az ember bármilyen anyagot, ezeknek van. Most egy vályogot, hogyha nekiállunk otthon a kert végében vályogot vetni, akkor annak nehezen lesz ilyen, ilyen bizonyítványa. Nem ismerem az eljárást, tehát nem próbáltam még meg ennek neki menni.
0: Lehet, hogy épp ezért nem is olyan gyakori a vályogból való
1: igen,
0: építkezés.
1: Tehát sokan szeretnék, mert hogy milyen jó klímája van, de a jogszabályok szerint nem lehet vályogból építkezni.
0: Mert amúgy tényleg jó, mert mondják, hogy lélegzik is ez a fal tulajdonképpen, tehát...
2: Akkor, ha gyakran karban tartod.
1: Egy téglafal is lélegzik.
0: Igen, nagyon nem mindegy egyébként, igen, már egy téglaház is, azért amikor betör egy meleg hullám, és hogyha mondjuk nem tart két hétig, akkor egész sokáig megtartja a kellemes hőmérsékletet a ház belseje is. Hát amikor már két hete folyamatosan süti a nap, akkor hát nyilván az is szegény átmelegszik, és akkor már ugye főleg éjszakáként a falak is nyomják kifelé a meleget, és hát az elég kellemetlen tud lenni.
1: De erre ezek a tényleg józan paraszti ésszel végig gondolt, hogy akkor hajnalban vagy éjszaka szellő

0: csúsztatek, napközben becsukom az ablakot, leengedem a redőnyt.
1: Ilyenekkel is lehet játszani.
0: Mindenképpen lehet, hogy a fal hőszigetelésénél a tetőfödémnek a hőszigetelése, tehát az akár a tetőben van, akár a födémen van, annak a hőszigetelése az fontosabb. Tényleg az árnyékolás technika, leengedem a redőnyt, délután húzom föl, amikor már nem süt oda a nap, és akkor ezekkel itt bőven fokokat lehet spórolni mind a két irányban.
2: Itt azért ezt hozzátenném, hogy amikor mondjuk én ingatlan menedzsmentet tanultam egyetemen, ott az egyik tanárunk mondta, hogy jó, hogy vannak belül mondjuk ezek a mindenféle sötétítők, de hogy az, amit Orsi mond, valójában a külső árnyékolás az, ami számít. Ha behúzod a függönyt vagy a reluxát, leengeded, az ilyen néhány 3-5%-ot jelenthet csak a belső hőmérsékletben.
1: Igen, igen. Néha az is jó.
2: Ha megnézed, például a modern irodaházakban sokszor már az van, irodaházakon kívül sokszor az van, hogy kívül van automata árnyékolás.
1: Igen.
2: Mindig figyeli, hogy éppen milyen a hőmérséklet.
1: Igen,
2: milyen
1: is láttam én ilyeneket. Igen, igen, már több évtizeddel ezelőtt is az próbálkoztak már ezekkel. Sokat jelent egyébként, biztos, hogy tényleg több fokot tud jelenteni. És ezek a masinériák, ezek mennyire ajánlottak egyébként a klímagépek? Mennyire ajánlott-e mondjuk, mint mérnök, hogy na hát ebben a házban, amit nagyon fog sütni a nap, lehet, hogy érdemes lenne beszerelni egy klímát.
0: Én ilyen irányba nem megyek el, mert a gépekhez nem értek. Én saját tapasztalatból, persze az én házamban is van, és nem is szoktam bekapcsolni. Hát, hogy kihúzom addig, ameddig lehet. Én olyan helységben nem szeretek mondjuk dolgozni egész nap, hiába van kint 40 fok, de az, hogy ott fújja rám a klíma, bármilyen fokú
1: sokan ideget, nem kedvelik,
0: én ezt nem szeretem, és próbálom máshogy megoldani.
1: Tehát vannak ezek a megoldások, amikről beszéltél itt azért egy okos tájolással, a megfelelő árnyékolás technikával, megfelelő szigeteléssel és a megfelelő szellőztetéssel, stb. Nagyon sokat el lehet érni ez ügyben, ugye?
0: Úgy gondolom, igen.
1: Igen. És az egyre északabbra tolódik, nem véletlen emlegettem Finnországot is, hogy már ott is vakarták a fejüket néhány évvel ezelőtt, hogy már ott a sarkkör környékén is volt, amikor 30 fokig fölment a hőmérséklet, és hát ilyet még nem is láttak szegények. Ugye?
2: Így van, és épp ezért én azt várom, hogy bizonyos építészeti megoldások is kicsit eltolódnak az éghajlati övekkel. Én például mindig érdeklődve nézem a sivatagi városoknak az építészetét, hogy ott hogy oldották meg régen. Ott például sűrű beépítés volt bizonyos negyedekben, egymást árnyékolták az épületek, vagy az, amit Orsi mondott a régi parasztházakról, hogy nem feltétlenül voltak nagy ablakok, amiket így összehoztak. De ha mondjuk a régi római építészetben is volt olyan, tudod, az ilyen udvarházaknál sokszor, hogy kifelé nem nagyon voltak az utca felé ablakok, hanem befelé a belső kertre néztek.
1: Igen, igen, igen, és ott fák is voltak, stb. Fú. Na, hát végtelen téma, mint ahogy ez a kellemetlen kis klímaváltozás is, azt hiszem, egy végtelen téma. Úgyhogy biztos visszatérünk majd még rá egyszer, de most ennyi fért a mai műsorunkba, a jubileumi 90. adásba, itt a fejlesztés terhe mellett, úgyhogy már csak 10-et kell kibírnunk, és ott a 100-as.
2: Jaha, megint helyezed rám a nyomás, hogy ki kéne találnom valamit a 100-adikra.
1: Még van idő addig, még lehet, hogy egy kis nyári szünet is lesz közben, meg stb. Úgyhogy még nem csak 10 hét, lehet, hogy picit több lesz majd ennél. Minden esetre Orsinak is nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és elmondta ezt a sok okos dolgot. Füle Orsi építészmérnök volt tehát a vendégünk, és akkor Dávidot várom legközelebb a 91. adásban is, hogy egyedül érkezel-e vagy se, az majd kiderül.
2: Hát köszönöm szépen, Szegedről érkezem majd.
1: Akkor az egész biztos, és onnan mindig jó kis témákkal szoktál hazaérkezni. Köszönjük a figyelmet, akkor eddig tartott a mai adás.
3: Kedves hallgatók, a dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András, este a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5. Show is hot out here. No.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után Lost Frequencies érkezik hozzánk, mégpedig a The Feeling című közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
8: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, 2 megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
2: Az időjárásról.
11: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

Kellemes délutánt és további jó rádiószást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, itt lesz ez 18 óráig, utána érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is maradjanak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madács az ember tragédiájában írja, az élet célja a küzdés maga. Amikor fiatalon színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a jó Istentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk. Engem a színház hajt és eszem ágában sincs leállni. El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek és reggel felébredve azon gondolkozok, hogy most a konyha ablakát mossam-e le, vagy a nappaliét. Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzeltél el? Kérdezte az újságírója a magazinnak. Erre azt mondta Papa Dimitriou Atina, hogy elsős gimnazista koromig színész akartam lenni, aztán ott elkezdett érdekelni a pszichológia. Már gyerekként észrevettem, hogy az emberek valamiért mindig megtalálnak a problémáikkal. Amit elmondanak, azt senkinek sem pletykálom tovább. Mindig van a tarsajomban egy jó mondat, egy vicc vagy egy dal, amivel helyrehozom a lelküket. Negyedikes koromban aztán megtapasztaltam, hogy a véletlen nem más, mint az Isten inkognitóban. Egy váratlan sorsszerűség folytán egy osztálytársam elhívott egy előadásra, amitől padlót fogtam. Úgy tetszett az egész, hogy azonnal feltámad bennem a vágy, megint színésznő akartam lenni. Melyik tulajdonságod vitt téged előre az életben? Kérdezte a magazin újságírója, erre azt mondta a színésznő. Őszintén szóval pont az hiányzik belőlem, ami sokak szerint a legfontosabb. Egyáltalán nem vagyok rámerős. Sosem tudtam könnyökölni, vagy magamat előtérbe tolni. Erre a mai napig képtelen vagyok. És sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus. Azt hiszem, a lehetőségeimet inkább a jó Istentől kaptam. Ezt a fajta törtetést biztosan meg lehet tanulni, ám nekem ez nincs gyomrom, hisz nem ilyen az alaptermészetem, mondta tehát mindezt Papa Dimitriou Atina. Vele készült egy beszélgetés, aki még többre kíváncsi vele kapcsolatban, az kattanjon a borsonline.hu felületre.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlét a Nemzeti Sport.hu oldala. Sokáig emlékezetes, hatalmas csatában 0-2-ről jutottak tovább az argentinok. Nyilván labdarúgó VB-ről van szó. Végi János ott volt Atlantában, és látta, amint Egyiptom már-már elhitte a csodát. Mindemellett Cristiano Ronaldo búcsúja tartja lázban a világsajtót, hiszen a spanyolok elleni vereséggel eldőlt, hogy világbajnokságon őt már nem látjuk. Címlapsztori két, futball VB 6 oldalon, az újságformátumban, de hát persze a portál is foglalkozik a különböző eseményekkel ide kapcsolódva. Szűcs Kornéla a Vojvodinával készül a Ferencváros legyőzésére. Az Európa Liga selejtezőjében csütörtökön rendezik meg a párharc első meccsét, és kétszeres válogatottunk úgy akar Budapestre jönni, hogy csapatánál az előny. Szerinte az újvidékieknek még nem volt ilyen erős csapatuk. Első magyarként a bajnok Eto már be is mutatkozott a BL selejtezőjében. Tudósítása a Vikingur Reykjavik elleni összecsapásról a sportújságban és a sportoldalon. Gasper Okor szerint izgalmas kosárlabdázóink vannak. Férfi válogatottunk sikerrel vívta meg a VB selejtező soros szakaszát. Folytatás augusztustól, ráadásul megúsztuk az olimpiai előselejtezőt is. Bobori Balázs interjújában a szlovén mester értékeli a mögöttünk hagyott időszakot. Peptó Zoltán szerint Takás Zsomborból klasszis lesz. Az MBH Bank országúti kerékpáros csapatának szakmai igazgatója szerint nem az a legfontosabb, hogy 4 országos bajnoki aranyérmet is nyert az együttese. Olyan közeget alakította ki, melyben a magyar kerékpárosok otthon érezhetik magukat. A Nemzeti Sport.hu oldal ezzel a csapattal is foglalkozik, meg természetesen az újságformátum is.
0: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten is az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy melyik dallal indul a következő egy óra szak. A hírek után azonnal David Guetta felvételét játszom, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Több mint 500 művész lép fel a 35. Zempléni Fesztiválon. A jubileumi rendezvény augusztus 14-én Sárospatakon a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenyével kezdődik. A 10 napon át tartó fesztiválon a térség 25 településén, több mint 40 helyszínen, egyebek mellett komoly zenei koncertekkel, jazz, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
6: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: csütörtökös délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Csüveges András, utána Becker Betty érkezik este 8-ig, övé a terep, utána pedig Vörös Nándi. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozom, ezért is füleljenek rám.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-tön. Az Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-ad döntő sokáig úgy nézett ki, hogy kikapnak az argentinok, amivel Lionel Messi VB karrierje is véget érhetett volna. A 39 éves játékos viszont egy pillanatra sem adta fel, és igazi vezérként vitte győzelemre csapatát. Az argentin kapitány nem volt könnyű helyzetben, mert mindjárt a meccs elején kihagyott egy 11-est. Ennek a terhét is cipelte, és az egyiptomiak két gólos előnybe kerültek. A szépítő gólt a 79. percben szerezték az argentinok, amikor Messi beívélése után Cristiano Romero kapuba fejelt. Ezután óriási tűzzel játszottak, és néhány perc múlva már Messi is betalált. Gólja után óriási érzelmek szabadultak fel benne, a levegőbe csapkodott és ugrált, ritkán lehetett látni eddig így ünnepelni. Miután Argentina a győztes gólt is megszerezte, Messi elérzékenyült, meg is könnyezte az eredményt, majd a végén mosolygósan szaladozott a pályán. Társai is átérezték, hogy Messi karrierjében is nagy mérföldkő ez a mérkőzés, és a levegőbe dobálva ünnepelték csapatkapitányukat. Messi a mostani világbajnokság mind az 5 meccsén betalált, és 8 találatával a góllövő lista élén áll. És még mindig VB. A portugál válogatott kiesett a 2026-os labdarúgó világbajnokságról, miután 1-0-ra kikapott Spanyolországtól a 8-döntőben. A mérkőzés közben a kamera néhány pillanatra Pedro Netót mutatta, aki egy átalakított cipőben lépett pályára. Elsőre mindenki arra gondolt, hogy kiukadt a csukája, de nem ez történt. Maga a játékos vágott lyukat a stoppisán. Ennek oka, hogy a Haglund sarok nevű ortopédiai problémával küzd. Portugália számára befejeződött át a 2026-os világbajnokság. Roberto Martínez csapata spanyoloktól szenvedett vereséget a 8-döntőben. A meccs legfurcsább jelenete tehát Pedrohoz fűződik. A portugál támadó játék közben elveszített az egyik cipőjét, amit aztán visszahúzott a lábfejére. A kamera ráközelített a cipőre, ami hátul lyukas volt. A laikus nézők azt gondolták, hogy anyagfáradás következtében vált lerongyolta a stoplist, de más áll a hátterében. Mint kiderült, Neto ezzel a bizonyos Haglund

0: Saruk nevű anatómiai betegséggel, pontosabban rendellenességben szenved, ezért sajátkezileg alakított át a cipőt. A Harmon sarok a lábat érinti. A szakemberek elmondása szerint az elváltozás a sarokcsont és az Achilles ín találkozásánál jöhet létre. Aki ebben az elváltozásban szenved, makacs sarokfájdalmat tapasztalhat. Nétó tehát azért vágott lyukat a cipőr, hogy enyhítsen a panaszait.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, minden mindenhol közös ismerős.

Folytatjuk, kedves hallgatók, labdarúgó világbajnoksággal. Megvetendőnek és a pozíciójára méltatlannak minősítette Kylian Mbappé, a francia válogatott játékosa, azt a paraguayi szenátort, aki rasszista megjegyzéseket tett rá, írja a BBC. Celestin Amarilla, a liberális radikális párt szenátora, azután kezdett el posztolgatni egy oldalra, hogy Franciaország egy eléggé hentes jellegű meccsen 1-0-ra legyőzte a paraguayi válogatottat a VB 8-döntőjében. A BBC inkább nem részletezte, de a CNN-en megjelentek a mondatok, amikben gyarmatosított kameruninak írja le a játékost, aki franciának akarja eladni magát, sőt, még írni se tud. Erre reagált az interneten a francia csatár, aki az eddigiekhez vagy ezekhez hozzátette, Amarilla nem képviseli Paraguayt, ami kiizzadta a szenvedét és a becsületet a VB-n. A vakmerősége és arcátlan a rasszizmusa miatt a világ elfelejtett azt az utat és történelmi erőfeszítést, amit a paraguayi játékosok elértek a világbajnokságon. Ezzel Amarilla egy inkompetens nővé vált, aki a létező legrosszabb képet nyújtja országáról. Hozzátette még, sose fogom engedni az olyan embereknek, mint ő, azt a szabadságot, amivel terjeszthetik a gyűlöletüket és a rasszizmusukat a világon. A francia futballszövetség azt tervezi, hogy beperli a szenátort, visszataszítónak és elfogadhatatlannak nevezve a mondatait. A francia futballszövetség szerint ki kell vizsgálni ezt, ezért az ügyészséghez fordulnak. Ezek a kijelentések szerint szégyent jelentenek arra, aki kimondja, és arra, aki terjeszti őket. A francia nemzeti csapat játékosai Franciaországot képviselik, a mi országunkat inzultálták, fogalmaznak a közleményben. A paraguayi kormány is jelezte, elítéli és elutasítja Amarilla kijelentéseit, amik ellentmondanak az értékeiknek és alapelveiknek. Ezen elvek lényeg a békés együttélés és az emberi méltóság tisztelete. Emmanuel Macron, Franciaország elnök, a közösségi médiában posztolt arról, hogy Mbappé gólja a rasszizmus ellen is szól. Amikor a szavak beszennyeznek, az értékeink válaszolnak. Méltóság, tisztelet, testvériség, írta ki az államfő. Ennek ellenére Amarilla bocsánat kérést várt Mbappétól. Nem Amarilla volt az első paraguayi közszereplő, aki beszólt a franciáknak. A válogatott legendás kapusa Chilavert a két ország meccse előtt kijelentette annak idején, egy afrikai csapattal néznek szembe. Philippe Diallo, a francia labdarúgó szövetség elnöke, szégyennek nevezte a szavakat egy olyan embertől, aki hajdan egy nagyszerű kapus volt. Erről is szól a fáma több helyen az interneten, még bővebben is írnak a különböző portálok erről a szomorú eseményről. Mi meg továbbra is a dalokat játsszuk itt a Cegléd Rádióban. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
6: Itt minden dal közös ismerős.

0: folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kis erősebben a felhőzet, melyben néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhővel csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.
1: Cegléd Rádió.

Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Jason. Jason.

0: jazz, Jan.
1: What? I don't understand.
2: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza? Azonnal mutatom. Pár perc múlva a Martin Garrix Told You So című közös ismerősét játszom. Tartsanak velem!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
7: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető.
8: Az időjárásról.
9: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
3: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás. A külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok egy picit, úgyhogy ezért is tartsanak velem. Most meg Bája Alex énekel itt a Cegléd.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
8: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
10: Alex.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én. 1-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: jelentése tölty. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, utána jövök vissza születésnapos zenészek, zenei évfordulókkal maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Érte már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 83 éve született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazzzenész, a nemzet művésze. 12 évvel ezelőtt hunyt el Boros Lajos, a Prímás király, a 100 tagú cigányzenekar örökös tiszteletbeli főprímása. 65 éve született Andy Fletcher, zenész, a Depeche Mode együttes tagja, sajnos már nem lehet velünk. Az 1970-es évek végén Fletcher akkori iskolatársával, Vince Clarkkal megalapította a rövid életű No Romance in China nevű zenekart, melyben Fletcher basszusgitáron játszott, majd 1980-ban találkozott Martin Gore-ral a Basildoni Fun Hop Pubban, és Clarkkal kiegészülve megalapították a Composition of Sound zenekart, amiben már mindannyian szintetizátor mögé álltak. Clark töltötte be a zeneszerző szerepét,

szolgáltatta az éneket egészen addig, míg ugyanabban az évben be nem vették énekesnek Dave Gahant, kinek javaslatára végül Depeche Mode-ra nevezték át zenekarukat. Nem sokkal az első lemez 81-es megjelenését követően Clark kilépett, ekkor Gore vette át a dalszerzői feladatokat, és soron következő A Broken Frame című 82-es albumukat már hármasban készítették el. A zenész producer Alan Wilder 82 végén csatlakozott a formációhoz, és egészen 95-ös távozásáig négyen dolgoztak a zenekarban. A Depeche Mode fennmaradó tagjai Gahan, Gore és Fletcher a későbbiekben is persze aktívak maradtak, és a formáció még természetesen létezik, de már Andy Fletcher nélkül, aki, ahogy mondtam, ma ünnepelni 75. születésnapját.

0: meg kell említenünk. 1962-ben látta meg a napvilágot Joan Osborne, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, aki számos stílusban alkott, többek között pop, rock, soul, R&B, blues, valamint country műfajban is. Legismertebb slágere az 1995-ben megjelent One of Us. Nem káromkodok, ez a címe, csak a magyar fülnek egy picit fura hangzik. Eric Bazilian szerzeménye, egyébként ez, amely debütáló albumán a Relation kapott helyet. Mind az album, mind a dal hatalmas siker lett, összesen 7 Grammy díj jelölést hozva az énekesnő számára, és az év kislemezének is jelölték. Osborne több mint 1 tucat albumot adott ki pályafutása során, nem mellesleg egy lánya van, hogy egy kicsit bulvárt is belevigyek, aki 2004-ben született. Joan Osborne felvételét játszom, amit emlegettem nem olyan régen, úgyhogy ez következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte mondom azonnal, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten is az Alpok alján növekedhet meg kicsi erősebben a felhőzet, melyben néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Ez lesz a következő napokban az időjárást illetően hazánk területén.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal. A műsorvezető Süveges András volt, most Becker Betty lesz, aztán meg Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap jövök szokás szerint reggel 6-kor, július 9-én is kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió, FM 90.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
7: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, The Faith of Ophelia szólt itt a 92.5-ön. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, de majd azért érkeznek más hangok is a következő órában, méghozzá dr. Szabó Ivetti, Szatmári Gábor, hiszen tegnap megígértem, hogy a dohányzásról szóló minisorozat második részét is megmutatom a kedves hallgatóknak. Na ez majd 19 óra után, de hogy ebben az órában mi jön, fontos, hasznos információk és néhány színes hír is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: És a hírekkel kezdem, a színes hírekkel, és ebből is egy olyannal, ami azért meglehetősen komoly üzeneteket hordoz. A Harvard kutatói 400 szakmát rangsoroltak, és döbbenetes dolog derült ki a demenciáról. A British Medical Journalben publikált tanulmány szerint vannak, akik olyan foglalkozást tűznek, ami védetté teszi őket az Alzheimer korral szemben. Érdemes tehát törölni a vazét, kikapcsolni a Google Maps-et és elfelejteni egy percre, hogy a telefonunk pontosan tudja, hogy hol vagyunk. Egy friss, brutális méretű kutatás ugyanis azt találta, hogy azok járnak a legjobban az Alzheimer kor elleni harcban, akiknek a munkája egyet jelent a folyamatos agyégető tájékozódással. Igen, a taxisokról és a mentősofőrökről van szó, akik egy több mint 400 foglalkozást vizsgáló listán valahogy a legvédettebbnek bizonyultak a demenciával szemben. Mielőtt azonban mindenki taxizni menne, van egy csavar a történetben, ami mindannyiunkat érint. A Harvard Egyetem kutatói több millió amerikai munkával töltött éveit és halálának okát fésülték át, és a British Medical Journalben publikált eredményeik elég egyértelműek. Azok a szakmák, ahol folyamatosan új útvonalakat kell tervezni, láthatóan kisebb kockázatot jelentenek. A kutatók szerint eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy a taxisofőrök és mentősök által végzett gyakori navigációs és térbeli feldolgozási feladatok kapcsolatban állhatnak az Alzheimer-kor elleni bizonyos fokú védelemmel. A dolog pikantériája, hogy a buszsofőröknél már nem jött ki ez a hatás, véletlenül azért, mert ők jellemzően ugyanazokat a köröket róják nap mint nap, úgy tűnik nem a vezetés, hanem a fejtörés számít. De hogy mi a biológiai magyarázat, a kulcs egy agyterület, a hippokampusz, ami lényegében az agyunk beépített GPS központja és memóriabankja. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hírhedten nehéz londoni taxis vizsgára a The Knowledge-re készülő sofőröknek ez a területe konkrétan megnő, mint egy kigyúrt biceps. Ez azért fontos, mert épp a hippokampusz az, ami az Alzheimer-kor korai szakaszában elkezd zsugorodni. Hugo Spears, a University College London professzora szerint a tájékozódási képesség romlása az egyik legelső intőjel. A szakértő úgy látja, bizonyíték van rá, hogy a térbeli tájékozódás és a navigáció az elsők között kezdenek hanyatlani, hozzátéve, hogy ez a hanyatlás akár meg is előzheti a memóriavesztést. Az elmélet szerint a folyamatos agytorna egyfajta kognitív tartalékot épít fel, ami egy ideig képes kompenzálni a betegség okozta károkat. Spears szerint ez a jelenség szélesebb körben is igaz. Tudjuk, hogy ha valakinek például magasabb az iskolai végzettsége, akkor több kognitív tartalékkal indul, vagyis minden olyan mentális aktivitás, mint például a napi szintű főzés segíthet. Persze a kép nem ennyire egyszerű. A kutatók ugyanis azt is észrevették, hogy a taxisok és a mentősök átlagosan korábban halnak meg. Felmerült a gyanú, hogy talán csak azért nem lesznek demensek, mert nem élnek elég sokáig hozzá. A tudósok azonban újra számolták az adatokat az életkor figyelembevételével, és a védőhatás így is szignifikáns maradt. Spears azért lehűti a kedélyeket, a tanulmány nem a taxisofőrré válás mellett kampányol. Azt is érdemes észben tartani, hogy a vizsgált adatok egy olyan korból származnak, amikor a GPS még nem volt a mindennapjaink része. Tehát, hogyha még olvasnám, nem tudom hány percen keresztül ezt a hírt, bár tulajdonképpen eddig tart, akkor a végén csak kijönne, hogy nem megoldás ez sem, hogyha állandóan GPS helyett gondolkodunk és tervezzük az útvonalat, de az biztos, hogy nagyon sokat segít, hogyha napi szinten edzük az agytekervényeinket.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

jöjjön még egy hír, ez már hazánkból nem múlik, az Irigy Hónajmirigy tagjainak fájdalma továbbra is titokhol nyugszik a 7 éve elhunyt Ambrus Zoltán. Július 7 szomorú dátum az Irigy Hónajmirigy együttes életében, 2019-ben ezen a napon hunyt el a csapat énekes gitárosa Ambrus Zoltán. A zenész május 19-én lett volna 60 esztendős, így a családtagjai és a barátai is sokat gondoltak rá mostanában. Az viszont továbbra is titok, hol helyezték örök nyugalomra a tragikus sorsú művészt. Nem kérdés, Ambrus Zoltán neve örökre összefolt az Irigy Hónajmiriggyel. A zenész, humorista és családapa a különleges karakterével évtizedeken át meghatározó alakja volt a hazai könnyű zenei életnek. A művész 2005-ben a csodával határos módon élt túl egy súlyos autóbalesetet, később pedig sokáig sikerrel harcolt a súlyos betegségével, amely végül legyőzte őt. 2019-ben egy budapesti kórházban hunyt el. Az együttes legendás gitárosát a legnagyobb titokban helyezték örök nyugalomra, és azóta is homály fedi a sírja pontos helyét. Zoli végső nyughelye a család kérésére továbbra sem publikus, ez csak rájuk és az együttesre tartozik. Nem szerette volna, hogy a nyughelye zarándokhely legyen, az egész életét így élte le, sosem akart a reflektorfényben lenni. Fogalmazott az Irigy Hónajmirigy tagja Sipos Péter, majd hozzátette, a koncertjeiken mindig megemlékeznek a zenésztársukról és barátjukról. Május végén megünnepeltük a 60. születésnapját egy emlékkoncerttel, mi ezt a dátumot tartjuk inkább fontosnak. Minden fellépésünkön megemlékezünk róla, bejátszunk egy filmet, utána pedig a technika segítségével meg is szólal. Több dalban is megjelenik, az egyik számot ő énekli, de egy gitárszólót is bevágunk tőle. A koncert legvégén, amikor elköszönünk, mindenkit bemutatunk, így természetesen őt is. Gyakorlatilag nálunk állandósult az emlékezés. Zoli a mindennapokban is gyakran szóba kerül. Pont most találkoztam a régi hangmérnökünkkel, aki filmjeinket csinálta, annak idején együtt voltunk Ausztráliában, és előjöttek a régi sztorik. Több órán keresztül beszélgettünk, és nevettünk a történteken. Azt gondolom, hogy ennél szebben nem is lehetne emlékezni rá. Emlékezünk mi is egy dallal, amiben ott volt még Ambrus Zoli.

Elfogadható verseny lesz Szabonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadtok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztár vendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Információ első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

Zárja most már az órát Madonna Like a Prayer, az Happy Version, méghozzá egy jó kis 1989-es retro dal, itt a 92-ön, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson egy újabb óra, Mike Smith-szel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
5: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Miles Smith indította az órát, ez volt a Stargazing, már is jön Zola, aztán itt lesz Avamax és New Level Empire, és utána a beszélgetés, amit már korábban ígértem, a tegnapi folytatása, tulajdonképpen Egészségünkre című sorozatunk egy újabb része, illetve vannak ismétlése, de egy nagyon fontos örök témáról szól majd.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Jöjjön hát egészségünkre című sorozatunk kis mini sorozatának, a dohányzásról szóló két része sorozatnak a második része, és ugye folytatás bőséggel lehetne még hosszú héten át, de most ezzel befejeződik egy időre.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás. És hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
2: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
1: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
2: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre. És hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, talán a múltkori adásban is
1: beszéltünk róla, igen.
2: Hogy azért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
1: Igen, igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst.
2: Tehát... Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
1: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például, hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
2: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog, tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
1: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
2: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire egy személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
1: Nem, de hogyha
2: a dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyom alatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
1: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni, elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk, ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
2: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigarettadobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik,
1: hát, igen.
2: Az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
1: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket az elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak, semmit nem változott szerintem.
2: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen...
1: Biztos?
2: Igen. Ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké. Tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
1: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyújtottam rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
2: Igen, én nagyon szeretek ezekre gombot varni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
1: Igen.
2: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt, tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés, abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
1: Ugye?
2: És az eseteknek persze, a nagy részében.
1: Korábban is hallottam már ilyenről, persze.
2: És igen, hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
1: Hát ez az.
2: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
1: És az étvágyunk is.
2: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott. Aha. Az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye az, azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
1: Igen, igen.
2: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás, tehát nem csak
1: az
2: örömforrás, igen. Akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohány.

0: tenni, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog, az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám, légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
1: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
0: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
1: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
0: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
1: Jó.
0: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
1: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
0: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
2: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanóta Nusikával, 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Következzen egy friss dal!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettet is hallhatták. Ha velünk tartottak, Szatmári Gáborra, Dr. Szabó Ivettel és velem, akkor köszönjük megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, aztán reggel 6 órakor Süveges András. Minden úgy zajlik, ahogy már azt megszokhatták az elmúlt hetekben, mondhatom, kivéve egyet. Holnap este nem én érkezem, hanem Szabó Kristóf kollégám, hiszen nagy események történnek a foci világában, és ő erre rá is szán jó két órát. Nem tömény beszéddel, természetesen nyugtatom meg előre mindazokat, akik annyira azért nem rajonganak a fociért, de bőséggel mondom azok kedvéért, akik viszont rajonganak érte. Szóval foci vb-zik majd Szabó Kristóf holnap este 6 és 8 óra között velem, tehát legközelebb pénteken találkozhatnak, addig is viszont hallásra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizetbevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni.
1: Az időjárásról.
3: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukat ceglétradio.hu-ra, esetleg küldhetnek Facebookon is üzenetet, facebook.com/ceglétradio a címünk, és egy érdekes témával érkezem ma, a kérdésünk ugyanis nem más, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ezt az adást egy kicsit, hát akár ilyen bűnbocsánatnak is szánom, akár kiírni magukból, mármint a kedves hallgatóknak olyan dolgokat, amit esetleg még nem tehettek meg máshol. És hát igen, néha vállalunk el azt is, hogy valakire azt mondjuk, hogy megérdemelte, amit kapott, nem pedig azt, hogy hát igen, nagyon sajnálom, mert mondjuk valamit vétett ellenünk. Most itt mindenféle dologra gondolok, de nézzük meg magát ezt az érzést. Mikor úgy gondoljuk, hogy valaki inkább megérdemelte, amit kapott, és nem pedig sajnálatot érzünk iránta, ez egy teljesen normális emberi érzés, gyakori. Ilyenkor tulajdonképpen az ember belső konfliktusba kerül az empátia és az igazságérzet között. Ilyenkor általában két különböző meggyőződés ütközik bennünk. Igazságos, világos hipotézis. Szeretnénk azt hinni, hogy a világban rend van, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ha valaki olyasmit tett, ami szerintünk helytelen, az elménk a megérdemelt következményt látja az eseményben. Van itt személyes felelősség is, mikor úgy érezzük, az illetőnek lehetősége lett volna másként dönteni, és mivel nem tette, a következményekért ő a felelős. Illetve néha az empátia hiánya is, de teljesen érthető módon jelenik meg. Nehéz együtt érezni olyannal, aki mondjuk korábban másokat megbántott, vagy etikátlanul viselkedett. Normális ez, tehát szabad ezt éreznünk? Igen, nem kell bűntudatot érezni azért, mert nem érzünk automatikus sajnálatot, az érzelmeink azt jelentik, hogy számunkra fontosak az értékek és a tettek súlya is. Ezek fényében, kedves hallgatók, hogyha eszükbe jött olyan történet, amikor hát valakit sajnálni kellett volna, de önök mégis inkább azt érezték, hogy megérdemli, amit kapott, hát ezeket az eseteket várjuk a mai Ceglét hangjában. Reméljük, egy kicsit mélyebb adást lesz, de ki tudja, milyen történetek fognak érkezni, az is lehet, hogy vicces, és tudjuk venni ezt a dolgot. Meglátjuk, és most mindenki, aki esetleg valamit kiírna magában, megteheti. Ha gondolját, nyugodtan bújjanak a névtelenség mögé, engem ez egyáltalán nem zavar, a történetekre vagyunk kíváncsiak, és reméljük, hogy hátra tudunk valamiben segíteni, vagy ha már csak le tudják írni valakinek valamilyen módon, az is lehet, hogy segítséget jelent. Tehát a kérdésünk még egyszer, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, 0635-92-95, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság kukat, ceglédradio.hu.

0: mai Cegdét hangja kérdése a következő. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Már itt is van egy üzenet, és ahogy mondtam, nyugodtan küldjék el név nélkül. Biztos vannak mélyebb, nehezebb történetek, amit nehéz névvel vállalni, de hogyha kiírnák magukból, akkor itt az alkalom, nyugodtan név nélkül tegyék meg. Mikor 14 éves voltam, a szomszédomban lakott egy 5 éves kisfiú, aki maga volt az ördög, csak kicsiben. Az égvilágon sehogy sem lehetett nevelni. Bántotta a többi gyereket, mindenkinek visszabeszélt, nem tisztelt senkit. Szerintem ő a tökéletes példa arra, hogy létezik olyan, hogy rossz gyerek szülői neveléstől függetlenül, néha már az anyját sajnáltam miatta. Az utcánkban volt egy kb. 5-6 méter magas lejtő, ami a házak mögött elhúzódó töltésre vezetett fel. A kölyöknek az volt a mániája, hogy biciklivel gurult le onnan, minden körben egyre gyorsabban. Bent ülök a szobámban, egyszer csak hallok egy puffonást. Majd a kölyök orbitálisan elkezdett ordítani. Vágodott egy jó nagyot a biciklivel, bár azon kívül, hogy kiszakadt a nadrágja és lehorzsolta a kezét, semmi baj nem lett, de a viselkedése miatt egyáltalán nem tudtam sajnálni. Tudom, hogy gonoszság. Nem feltétlenül az, bár azért én elgondolkodnék persze, hogy egy 5 éves forma kisfiúról lehet azt mondani, hogy ő a megtestesült gonosz, vagy nem tudom, mert biztos, hogy nem csak... Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem nem csak a kisfiú tehet arról, hogy milyen az ő személyisége, főleg nem 5 évesen. Biztos, hogy külső behatások érték, ki tudja, milyen sorsa volt, és lehet, hogy tényleg a szüleitől teljesen függetlenül történtek vele dolgok, de ő még azért nagyon formálódik, úgyhogy megvan az esélye arra, hogy aztán jó ember, vagy jobb ember váljon belőle, vagy hogy mondjam, egy 5 éves fiúról beszélünk, itt még azért van mindenre lehetőség, de az, hogy végignézted ezt a helyzetet, hogy végighallgattad, szerintem teljes mértékben belefér. És köszönjük az őszinteséget. Nézzük a következő üzenetet. Volt egy idős alkoholista nikotinfüggő tesi tanárom, aki bizonyítottan meglopta a diákokat. Amíg mi tesiztünk a tornateremben, addig ő lootolt az öltözőben. Egyszer részegen megjelent a jégkorcsolya pályán, nyilván be volt töltve, mint a vaddisznó. A felsősök mondták neki, hogy menjen rá a jégre biciklivel, mekkora fán lesz. Számára nem volt, számunkra viszont annál inkább. Emberesen elcsúszott, utána egy hétig lila monoklival járt. Hát, hogyha viszont a gyerekek tudják ezt megtenni egy felnőttel, úgy értem, hogy gyakorlatilag rá tudják venni, hogy kicsit alkoholos befolyásoltság alatt rámenjen a jégre biciklivel, hát akkor az a felnőtt magára vessen. Már úgy értem, hogy a gyerekeket akarta lenyűgözni ezzel, vagy nem tudom. Szerintem itt nem nektek kell őt sajnálni, pontosabban nem is kellett volna sajnálni, itt nyugodtan lehet azt gondolni, hogy megérdemelte. Egyébként Zoltán üzenetét kaptuk meg, és köszönjük szépen ezt is. Ez tényleg nagyon szánalmas lesz, de egyszer sétáltattam a kutyám, mikor egy kislány, fogalmam sincs hány éves, a derek amíg sem ért, elkezdte cukkolni a kutyámat, meg mondani, hogy milyen csúnya. Mindegy, sétáltunk tovább, tettünk egy kört, és mire visszaértünk, pont láttam, hogy eltaknyol, aztán ment a sírás. Amúgy nem lett baja, anyuka megvigasztalta, egy perc múlva már futkározott tovább. Na, ott engedtem magamnak, hogy kicsit kárörvendjek. Írja nekünk Fanni, és köszönjük, pont ilyen történetekre vágyunk, vagy ilyenekre is vágyunk, lehet ennél súlyosabb is, de igen, ez a karma tulajdonképpen, valaki beszólt, nem neked, hanem a kutyusodnak, ez rosszul esett, és a sors vissza is adta végül is, egy kicsivel később, neki sem lett komoly baja szerencsére, de hát a kutyus sem sérült ebben a dologban. Ilyen történeteket várunk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

A Ceglit hangja mai kérdése volt, mert egy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Jönnek a történetek, kedves hallgatók, ha gondolják, név nélkül is elküldhetik nekünk, hogyha olyan dolgot vallanának be, amit esetleg senki más nem tud. Nyugodtan leírhatják 0635 95 925-ös, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság @ceglitradio.hu. 18 évesen a Gibiben volt egy nagyon gazdag srác, aki ott egyből kapott egy Audi A akárhányast, na még hirtelen ballagás előtt sikerült kicsiny városkájába telibe verjen az ebrán egy másik gimis srácot sokkal. A srác amúgy sajnos meghalt, akit elütöttek, ez meg elkezdte játszani a lelki nyomorékot mindenki előtt. Én nem értettem, hogy amikor eljött a ballagási budira, ott mindenki az ő lelkét ápolta, hogy milyen nehéz lehet neki. Én meg egy paraszt voltam, mert szerintem az elütött srác szüleinek lehetett nehéz, nem ennek. Számomra ez volt a legemlékezetesebb, írja nekünk Attila. És hát igen, sajnos Ceglédre is volt hasonló történet, nem is akarok jobban belemenni, de hát igen, ezektől féltem, hogy az ilyen történetek előkerülhetnek. Én is nagyon nehezen tudok ezzel menni, hogy ő lelkileg sérült. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg sérült, de mégiscsak ő okozta az egészet saját magának is, és másnak meg még rosszabb dolgot okozott. De erre nagyon nehéz olyan dolgot mondani, ami sajnos az elkövető mellett áll ki. Ez pontosan az az eset, amiről a műsor elején beszélgettünk, hogy tulajdonképpen dönthetett volna más, hogy ez a srác mégis így döntött, gyorsan ment azzal az autóval, és hát meg is lett a következménye. Sajnos. Volt gimiben egy lány évfolyamtársam, aki ha valaki nem egy ligába játszott vele, akkor beszólogatott a külsőjére, például szemtől szembe is malackázta az egyik barátnőmet. Miután elbalagtunk, egy közös ismerősünk mesélte, hogy bortúrán voltak, a csaj berúgott és szaladva megindult a lejtőn. Nem jól érkezett, beleharapott egy patkába és több foga is kitört. Biztosan sajnálom kellett volna, de inkább csak elég tételt éreztem. Nagyon sokan mondják, hogy az emberi gonoszság valamilyen formán visszaadódik. Én pont az ellenkezőjét tartom már, mint hogy a pozitív oldalát. Szerintem, hogyha az emberekkel kedvesek vagyunk és igyekszünk adni, akkor ez a kedvesség és a pozitív dolgok visszaadódnak. Szeretném nem a negatív oldalát látni, de hát ezek szerint lehet, hogy ez is működik. Tényleg a karmát tudnám idehozni. Ahogy élünk, az fog ránk visszacsapni vagy visszaütődni. Volt erről egy nagyon jó sorozat, a nevem Earl címmel, amit először nagyon idiótának, bénának tartottam, aztán megtaláltam benne az értékeket, és nagyon megszerettem végül, csak sajnos nem lett befejezve. Minden esetre van még üzenetünk. Volt egy zenetanárnőm alsós koromban, aki állandóan megalázott minket a hangszeres órákon. Folyton ordított, csapkodott, mindennek elhordott minket, rettegtünk tőle, gyomorgölcsel jártunk oda hozzá órákra, sokszor sírva jöttünk ki. Nagyon sok panasz érkezett rá, de nem tettek sosem semmit. Jó 10 év múlva láttam a lakása erkélyén, nagyon betegen pontként dohányzott, rebesgették, hogy alkohol problémái is vannak, és ott akkor, amikor láttam, egyszerűen nem tudtam sajnálni, és azóta sem. A mai napig remeg a gyomrom, ha rágondolok, hogy viselkedett velünk gyerekekkel. Na igen, itt most el lehetne kezdeni azt, hogy biztos, hogy már akkor is problémái voltak ennek a hölgynek, és azért viselkedett így a gyerekekkel, de hát ezt nem a gyerekeken kell letölteni, mert több száz gyereknek, nem tudom, hogy hány gyereket tanított, de több száz gyereknek okoz olyan traumát, ami egy életre szól, és ezt ő akkor abban a pillanatban észre se veszi, mert a saját baja fontosabb, és biztos, hogy van okunk őt is sajnálni, de nem azért, amit a gyerekekkel csinált. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezek szerint tényleg, ahogy írja az üzenet küldő az a végén, hogy a mai napig remeg a gyomra, hogyha rágondol, hogy kiabálnak velük, meg egyszerűen így viselkedik egy tanárnő. Elgondolkodható történetek, és lesz még belőle jó néhány, mert hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Kicsit nehéz a mai témánk, de mindenképp érdekes, tartsanak velünk!

0: Egy kicsit mélyebb adásunk van ma, kedves hallgatók. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemeltem. Igen, hát ez lehet, hogy nehéz bevallani, de pontosan ezért sokan név nélkül küldenek üzenetet a 0635-92-95-re. A következő üzenet például e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra érkezett, szintén név nélkül. Igen, történt ilyen, nem vagyok rá büszke. De a volt vezetés oktatom nagyon undorító ember volt, minősítetetlen hangnemben beszélt velem, sokszor kiabált, gúnyolódott, például gagyi, nyomi mesefigurákhoz hasonlított, hogy na te olyan vagy, tudni kell, hogy kicsi rajta vagyok a spektrumon, és emiatt nem annyira erősek a szociális képességeim, magyarul csendes vagyok, de kb. Ennyi volt a bűnöm. Megpróbált a szüleim előtt rossz színben feltüntetni, hogy nem is akarok vezetni, biztos motiválatlan vagyok, meg miért nem beszélek többet. Hozzá kell tennem, hogy 40 pluszosan annyiból állt a csevegés, hogy a gimis tanulókkal nőkről beszélgetett. A másik dolog, hogy a női tanulókkal állandóan flörtöl, egy 40 pluszos dagadék férfit kell elképzelni gimis lányok közelében. Egyszer középső tükör állítás közben lepattant a szélvédőről, amivel rögzítve van az egész, és még velem akartak kifizettetni, mert biztos erősen állítgattam. Ekkor meguntam a fickót, és ott hagytam a parkolóban. Pár évvel állottam, hogy szívrohamot kapott, és nagyon lefogyott, hát nem igazálhatott meg. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, akik egyszerűen negatívumot sugároznak a viselkedésükkel, a beszédmódjukkal, néha még a küllemükkel is, és nagyon-nagyon rossz érzés a közelükben lenni. Már úgy értem, hogy érzed, hogy elszívja az erődet, hogy negatív hatással van rád. Vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy miért, hogy mi vezetett oda, de pontosan az ilyen embereken még csak segíteni sem könnyű, mert egyrésztről nem is hagynák, elzárkóznának, nem is vallanának be semmit, nem beszélnének a bajaikról, meg erősnek akarnak mutatkozni. És inkább a másikat, tehát a partnerüket dominálják le, aki meg ettől rosszul érzi magát, aki ettől majd ki hátrál a beszélgetésből, az ilyen szituációkból, vagy éppen a vezetés-oktatásból, és hát ezek szerint jó pár évvel később, az történet vége az, hogy nagyon le is fogyott, szívrohama is volt, ott lehettek más problémák a háttérben, de pont az ilyen embereknél nem lehet kideríteni még ezek a problémák, mert nem hagyják, hogy a közelükben legyünk az elviselhetetlen viselkedésük miatt. Túl sokat mondtam erről a sztoriról, menjünk tovább. Egyszer egy ilyen munkatársam, diákmunkán, aki ráadásul többet is keresett, mint én, próbált burkoltan kölcsönkérni tőlem, burkoltan elutasítottam. Aztán egyre kevésbé burkoltan folytatta, én meg egyre kevésbé burkoltan utasítottam el. A végén még ő volt rám megsértődve, pedig barátok sem voltunk, csak néha együtt osztottak be minket, és csapatépítőkkel jókat hülyéskedtünk. Hát ez szerintem nem olyan vészes sztori, hogyha erőszakos veled valaki, akkor te ugyanolyan hangnemben visszaválaszolsz, és tulajdonképpen megsértődik rád, de végül is veled nem is történt olyan, amiért azt gondolod, hogy megérdemelte, maximum az, hogy nem volt pénze a viselkedése miatt. Még egy történet a blokk és az első óra végére. Volt egy állatkínzó alkes szomszédunk, egyedül halt meg, előtte pár évvel agyvérzés kapott, és két napig ült a kanapéján, mire megtalálták, de túlélte. Aztán elég rosszul volt egészen haláláig, remélem minden nap rosszul érezte magát, és volt valami fájdalma, és magányosan ment el. Pesgőt bontottam, amikor kimúlt, és nem kérek érte elnézést, írja nekünk Attila. Hát, hogyha állatkínzást hall az ember, akkor nagyon könnyen meg tudja utálni az embertársait, ezt gyakorlatilag tapasztalatból mondhatom, és hát azt nem tudom, hogy én sem néztem volna végig tétlenül, de azért talán az kicsit erős, hogy ezt írod, persze te érezted, hogy milyen ember volt a szomszéd, de köszönjük az őszinteségedet minden esetre, és hát ilyen történeteket várunk a következő órában is. Hogyha volt olyan történet, amikor valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, megérdemelte, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
4: Az időjárásról.
5: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is egy új kérdésünk van. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS-számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre. Na akkor még egyszer, 0635-925-925, ez egy SMS szám, és az e-mail címünk kívánság@ceglidradio.hu. Jöhetnek az üzenetek, és egy e-mailen kapott üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, online hallgatlak titeket, nem ceglédi a hely, azért merem leírni. A főnököm egy igazi mocskos, rohadék és még gusztustalan is. Túrházik, köpköd, szexista és természetesen azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Az egész konyha és a szerviz gyomorideggel dolgozik, amikről bent van, főként a női kollégája, mert mindenkihez van pár kéretlen szava. Másfél hónap ezelőtt a szabad napján elment biciklizni a hegyekbe, és szegény akkorást esett, hogy zúzódott a karja és a csuklója is, a bordái megrepedtek, és idézőjelben sajnos mostanáig nem tudott jönni dolgozni. Rohadt nehéz volt visszatartani a mosolygást, mikor mondták, mi történt, és igen, súlyosnak hangzik, ami történt vele, de higgyétek el, annyira nem durva, többször bejött lábatlankodni a beteg szabja alatt, hogy ossza az észt, és persze sajnáltassa magát, csak persze senkit sem érdekelt. Hát köszönjük ezt az őszinteséget is. Nem lehet könnyű, amikor az embernek a megélhetése függ valamitől, leginkább a munkájától, és kellemetlen a közeg, akár egy kolléga, akár a főnök miatt, hát az nagyon rossz, főleg, hogyha tudod, hogy esetleg találkozni is fogsz vele, és akkor jönnek a kellemetlen szituációk. Másik történetünk, igen, volt egy kolléganőm, aki azt hitte, hogy felettem álló, kb. 20 éve volt idősebb. Féltékeny volt rám, mert én jöttem be a kollégájának, akibe ő volt szerelmes, és a házassága is rossz volt. Egyszer valami nagyon csúnyát kiabált nekem, meg hogy elrontottam valamit, aztán mondtam neki, hogy semmi nem lett elrontva, meg is magyaráztam neki nyugodt hangon, ettől még idegesebb lett. Mivel ketten voltunk nők az irodában, így mindig felváltva mostunk fel. Aznap éppen én voltam a soros. A kiabálás után fogta magát, bevágta az ajtót maga mögött, és hallottam egy nagy csattanást, elcsúszott. Szétment a bokája, hetekig az a nő, aki non-stop tűsarkunkba járkált, nem tudott felvenni egy sportcipőt sem. Természetesen utána még rám fölmett, hogy ez is az én hibám, és én rohadt kis boszorkány vagyok. Sosem láttam még addig ilyen gyorsan dolgozni a karmát. Hát igen, a karmát, mert én is felhoztam párszor ebben a műsorban. Igen, vannak ilyen dolgok, és akkor az a helyzet sajnos, hogy pont akit viszont a karma utolér ilyenkor, na azok nem tanulnak legtöbbször ebből, úgyhogy majd mással is gonosz lesz, és újra megtörténik vele valami, de azt se fogja észrevenni. És persze velünk is történnek dolgok, tehát ne azt gondoljuk, hogy a balesetek úgy működnek, hogy az csak valami karmikus hatás. Az emberrel történnek néha olyan dolgok, ami nem tesz jót, nem örül neki, megbetegszik, baleset éri. Ez nem feltétlen karma mindig, de az is lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval vannak tényleg balesetek is, meg vannak ilyen karmikus dolgok, amikor utolér a rossz cselekedetem. Ugye, aki másnak vermetás, maga esik bele, vagy jó tett helyébe jót várj, ezek mind olyan karmikus mondásaink, amikről nem tudjuk, hogy azok. Nem akarom a karma jegyében eltölteni ezt az adást, úgyhogy menjünk is el kicsit zenélni, és hamarosan további történetekkel jövünk. Ceglédrádió.

ceglét hangját hallgatják, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ilyen történeteket várunk. Egyetemen mérnöki szak, volt egy tanárom, a velejéig rossz indulatú volt, több tíz, de idők során valószínűleg több száz hallgató életét nehezítette meg a kelleténél jobban, buta is volt, meglepő módon, és teljesen pofátlan módon kivételezett is a kedvenceivel, amit ő észre sem vett, de a kedvencei közül is volt, aki konkrétan mondta, hogy őt valamiért imádja a tanár, és ezért mindig kivételez vele, pedig nem tudja, hogy miért, és nem is tud nagyon sokat az anyagról, tehát ezek szerint nem tanult, gondolom arról az anyagról gondol itt a kedves üzenetküldő. Folytatom. Na, ő az egyik fél év kezdése parókába jött, mert kiderült, hogy rákos lett. Rossz embernek érezem magam ettől, de valahol ott volt bennem egyfajta visszaigazolás, hogy az a sok gonoszság végül kifizetődött. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy már régóta beteg volt, és ez volt a negatív hatással a munkájára, csak itt éppenséggel maga a munkája több száz emberre van hatással évről évre, hogy jót is mondjak, remélem meggyógyul, jobb emberré teszi ez a dolog. Hát igen, erről is volt már szó az előző órában, hogy tulajdonképpen ott egy tanárnő volt, és kisebb gyerekekkel, hogy tulajdonképpen ezeknek az életét mind-mind megmérgezi, és valamilyen traumát okoz. És miért történhetne ez meg egyetemen is fiatal felnőttekkel, szóval hát nagyon elgondolkodtató, igen, hogy megéri-e gonosz lenni, vagy egyszerűen lehet, hogy persze gyerekkora óta ilyen volt a személyisége, de arra tudok én gondolni, hogy inkább történt vele azóta valami, lehet, hogy pont a betegség, ami miatt elkezdett negatívabb lenni az emberekkel, bár szerintem mindig jobb, hogyha pozitívabban éljük az életünket, mert egyszerűen jobb úgy létezni. Ez persze nem feltétlen döntés kérdése, de hogyha az ember valamit tehet a boldogságáért, szerintem az az, hogy nyitottan áll a világhoz, és elfogadólag, és mosolyog. Gimnáziumot kellett váltanom, mert egy akkor pályakezdő férfi magyar tanár kipécézett magának. 100%-os magyar érettségit írtam a másik suliban, nála épp, hogy megvolt a hármas. Egy éve körbejárta a képe és a neve az internetet, mert egy kiskorú fiút molesztált az iskolai kiránduláson. Közös megegyezéssel ment el a suliból, de olyan körülmények között, hogy a diákok leköpték a folyosón és hasonlók. Tudom, hogy ebben az esetben alapból sem kell őt sajnálni, de olyan szintű elégedettség és durván jó érzés tört rám, mikor olvasgattam a róla szóló posztokat, írásokat. Emlékszem minden novella elemzés után sírva és a sok rossz percre, amit nekem okozott. Arra is, hogy érettségi után mennyi hosszú üzenetet fogalmaztam meg, amiket végül sosem küldtem el, akkor valahogy megbékéltem, és úgy éreztem, a sors rendezi a dolgokat. Igen, nem biztos, hogy az, hogyha mi szúrunk oda, vagy mi bántunk valakit, az javít bármin is, de igen, bízunk abban, hogy a sors elrendezi a dolgokat, nem lehetett ez sem egyszerű helyzet, és igen, hogyha valaki nagyon kipécézett magának, és aztán más irányból, nem tőled, hanem egy teljesen másik irányból érkezik valamilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, akkor az ember meg tud nyugodni egy kicsit. Nézzünk még egyet. Egy héttel azután, hogy az exemmel szakítottunk, mindketten hivatalosak voltunk egy közös barátunk diplomaosztójára. Én szakítottam, mert valami olyat tett, amitől egy csapásra kiszerettem belőle. Megyünk lefelé a leláton, keressük a helyünket, erre megcsúszott és jó pár lépcsőnyét gurult. Nem esett nagyot, de én csak nevetni tudtam, sajnálni nem, írta nekünk Laci. Hát van ilyen. Minden esetre igen, ezek szerintem azok az apró kis gonoszságok, amik azért beleférnek, vagy azok az apró kis kárörömök, amik beleférnek, ettől még nem vagy rossz ember, szóval ne aggódj miatta. Önnel volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen sztoria, 0630 592 592.

Kedves hallgatók, volt már olyan, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, akkor küldj el ide a Ceglét hangjába 0635-925-925-ös. Jönnek a történetek, akár névtelenül, akár névvel, ahogy önöknek kényelmes, és igyekszek mindenkit beolvasni, bár most ezen a ponton látom úgy, hogy valószínűleg ez a műsor egészen pontosan két adásos lesz, mert hogy az időnk fogy, viszont üzenetünk van eléggé sok, úgyhogy igyekszem is minél több embert beleszorítani a maradék időbe. Az exem szakításunk után összejött egy lányjal, aki betegesen féltékeny volt. Közös ismerősök mesélték, hogy éjszaka is felverte a lány, mert azt hitte, hogy megcsalja, miközben a srác csak otthon aludt, és hasonlók. Akkor ezen én nagyon jól szórakoztam, írja nekünk Alexa, és hát igen, amikor olyan szakításon vagy túl, amikor nem feltétlen te kezdeményezted, és még kicsit fáj, és akkor meg

0: Látod, hogy összejön egy ilyen típusú emberrel, az exed, most attól függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, hát az bizony egy kis önelégültséget tud az emberben okozni. Annyit viszont el akarok mondani mindenképpen, hogy ez saját tapasztalat is, meg nagyon elcsépelt közhely, hogy a féltékenység mindig abból adódik, hogy az, aki féltékeny, éppen saját magában nem bízik igazán. Valamiért nem biztos még a kapcsolatban, mert friss kapcsolat, vagy azt hiszi magáról, hogy nem elegendő annak a hölgynek, úrnak, tehát a párjának, és ezért van a féltékenység legtöbbször, nem minden esetben, de hogyha ezen dolgozik valaki, hogy elhitesse magával, hogy ő sokat ér, és jelentős, és a másik, a párja is figyel rá, akkor a féltékenységet ki lehet küszöbölni. Ezt most remélem, hogy csak így itt hagyom ajándékként. Nálam működött, amikor volt féltékeny időszakom. Azt írja nekünk a következő hallgató, hogy igen, idén egy kolléga súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, teljes mértékben a saját hibájából. Teljesen alkalmatlan a feladatára, a totális hozzá nem értése és a bele pottyantós hozzáállása miatt számtalanszor hozott minket kellemetlen helyzetbe, vagy okozott nekünk tetemes plusz munkát. Bevallom, az első gondolatom az volt, amikor hallottam róla, hogy legalább most pár hónapig nem kell vele kínlódnunk, amíg meg nem gyógyul. Tehát igen, egy munkahelyi baleset, és ráadásul saját hibájából. És vannak azok a szitók, amikor már többször elmondják neki, meg is nehezíti mások dolgát, és még akkor se figyel ránk, akkor így úgy van vele az ember, hogy hát akkor meg is érdemelted. Nem gondoljuk valójában ezt, tehát nem akarunk rosszat senkinek, de legalább addig sem nehezíti a saját munkánkat, hogyha ilyen szempontból mi jobban járunk, akkor hagyd pihenjen csak egy kicsit. Így szerintem ez a helyes felfogás, aztán ki tudja, nem tudom. Minden esetre teljesen megértem ezt a szituációt, nekem is volt már hasonló, és igen, vagy volt olyan is, hogy egy nagyon erőszakos barátom, mindenképpen akkor még fiatalok voltunk és jártunk szórakozó helyekre, és mindenképp le akart előltetni még 3-4 kör italt, és hát tulajdonképpen egybe belementem, de az egy már pont elég volt ahhoz, hogy ő félig meddig elájuljon, ezért nem kellett többet inni aznap este, de csak olyan értelemben ájult el, hogy K.O. lett. Aztán viszont jött a karma, és nekem kellett hazavinnem egy másik barátommal, ketten a vállunkra vettük, és akkor azzal kellett vele sétálni, és közben történetekkel szórakoztatott minket, amikor éppen ébren volt. Ez is tanulságos történet. Én is más miatt éreztem kárörömöt, aztán meg én jártam pórul. Jövünk még történetekkel, kedves hallgatók, mert még legalább egy, de szerintem kettő is bele fog férni, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Cegdét hangja, kedves hallgatók, a műsorunk témája pedig volt már, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Erre jött még két üzenetünk, ők fognak csak beleférni, és mindenki más, aki nem fér bele, ne aggódjon, lesz folytatása ennek a műsornak. Nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van, volt egy ovistársam, később általános iskolás osztálytársam, aki egy igazi köcsög bulli volt, de a tanárok kedvence volt, mert mindenkinek nyalta a popóját. Nemrég részegen felmászott egy haverja autójának a platójára, aki szintén nem volt józan, majd elmentek egy körre. A hülye kiesett fejjel előre a platóból, konkrétan majdnem szörnyet halt, hónapig volt kómában, a koponyája felé pótolni kellett valami mesterséges csonttal, a sofőr egy helyi gazdag döbrögi gyereke, és világ életében egy kibírhatatlan nagyképű volt. Mivel a másik hülye nagyjából felépült, így sajnos megúszta egy kis előzetessel, meg X idő jogsi elvétellel, valahogy egyiket sem tudom sajnálni, nem jó emberek, ráadásul abszolút a saját hibájuk volt. Hát igen, ez többszörösen nagy butaság volt, amit csináltak. Autót vezetni részegen, fölállni az autóra részegen, már ezek olyanok, de hogyha még közben nagyképűek is vagyunk mindenkivel, meg szóval... Nem örülünk az ilyen szitunak, de megértem, hogy miért érezted azt, hogy ők megérdemelték. Volt egy kolléganőm, ez már egy másik üzenet, iszonyatosan féltékeny volt mindig mindenkire, és nyomta az önsajnálatot. Mikor amúgy mindegyikünknél jobban élt, csak elviselhetetlen személyisége volt, és senki nem maradt meg mellette, csak az anyja, se barátok, se kapcsolat. Alapvetően sajnáltuk, de volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy ha-ha-ha. Páran kollégák, össze akartunk ülni egy hétvégén, mindenkinek szóltunk, de nem volt kötelező. Ez a csaj már a hét elején nyomni kezdte, hogy milyen jól megy nekünk, hogy megengedhetünk ilyesmit magunknak, egy ilyen összeülést, meg milyen jó annak, aki le tudja a gyerekét adni a nagyszülőknek, neki egyébként nincs gyereke, meg aki kocsival akar menni, az nem tud inni, és milyen drága a buszjegy, és amúgy is front lesz a hétvégén, fájni fog a feje, milyen jó nekünk, akinek semmi baja, blablabla. Bla, bla, bla. Erre az egyik kolléga megunta, és azt mondta, hogy jól van, semmi gond, megértjük, hogy nem tudsz eljönni, majd minden erről szóló beszélgetéskor azonnal mondta a csajnak, hogy hát kár, hogy neked ennyi minden közbe jött, majd inkább megbeszéljük nélküled, nem akarjuk, hogy fájjon a szíved, hogy nem tudsz eljönni. Nagyon vicces és jó volt. Tehát itt az volt a szitu, hogy az idegesítő hölgy, ez nem tudott elmenni, és mindig kitalált valami kifogást, mindig bele akart folyni valahogy a beszélgetésbe, de aztán végül kizártátok belőle, már csak az nem derült ki, hogy maga a buli milyen volt, arról nem esik szó a történetben, de minden esetre ezt is köszönjük szépen, és igen, hogyha van tanulsága a műsornak, akkor azt, hogy néha van jogunk azt érdemel, vagy azt gondolni, hogy valaki megérdemelt egy dolgot, mert nem mindig a sajnálat van, hogyha valami olyat tett ellenünk, vagy eleve a viselkedése olyan, akkor néha vannak ilyen dolgok, de azt hiszem, hogy ha zárhatom ezzel egy személyes élménnyel, vagy nem személyessel, de egy érdekes tapasztalattal, Berki Krisztián esete volt olyan, hogy nagyon sokan nem kedvelték, de senki nem akarta a halálát. Viszont a büntető fékező sztoria az olyan volt, hogy hát azért elgondolkodtatta az embert, hogy biztos, hogy az ember ideje, mert nem tudott megelőzni egy buszt, aztán viszont arra szánja a saját idejét, hogy büntető fékezés ezzel több 10-20 embernek okozhat sérülést. Azért ez egy nagyon érdekes mentalitás. És aztán sokan azt mondták akkoriban, hogy karmikus az ő halála, hogy nem volt egy túl jó ember, és ilyen hozzáállással nem tudom, hogy lehet-e normális életvitelt csinálni. Minden esetre ezzel zárjuk a történetünket, meg a mai adásunkat is, kedves hallgatók. Lesz még folytatás, de holnap egy egészen másik témával jön a Cegléd hangja. Legyenek akkor is velünk, és tartanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: a képlet. Hírek a Ceglédrádióban.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: hírek a Cegénársóban.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Marad a napos felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
1: Az időjárásról.
0: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérheti.